A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Több mint 6 millió utas fordult meg nyáron Ferihegyen, indul a millió lépés őszi kihívása, még ma is kitart a nyárias meleg. Demeter Dia vagyok. Közzétették a dízeles autók után járó üzemanyagtámogatás részletszabályait a Magyar Közlönyben. 20 ezer forintra számíthatnak a legfeljebb 150 lóerős kocsit használó magánszemélyek. Az államkincstár 4 részletben, szeptember 30-án, október 30-án, november 13-án és december 7-én utal. A támogatás személyenként egy autó után jár. Ha a NAV nem ismeri az autós bankszámláját, postai úton kapja meg a pénzt. Nőtt a Budapest Airport utasforgalma augusztusban. A Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren több mint 2,1 millió utas fordult meg a múlt hónapban. Ez több mint 12%-kal magasabb szám, mint az előző év azonos időszakában. A nyári hónapok összesített utasforgalma 6,2 millió fő volt, ez meghaladja a korábbi összes nyári adatot. Augusztusban a legtöbben Londonba, Tel Avivba és Isztambulba repültek Budapestről. Rendszeres mozgásra ösztönöz a millió lépés az iskoládért kihívás. A 77 napos akció hétfőn indul. A motto ezúttal napi 8. A cél ugyanis az, hogy a résztvevők napi legalább 8000-et lépjenek, vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást végezzenek. A lépéseket az iskoláknak lehet gyűjteni. Az intézmények értékes sportszer vásárlási támogatásért versenyeznek, mondta rádiónknak Grúzli Csaba, a Magyar Szervátültetettek Szövetségének orvosigazgatója.
3: Sokszor azért nem állunk neki mozogni, mert úgy gondoljuk, hogy valami nagyot kell tennünk, egy félmaratont lefutni, vagy valami nagy dolgot csinálni, és ezért tűztük ki ezt a napi 8-at, vagyis hogy legalább napi 8000 lépésnyi mozgást teljesítsünk. Ha ezt megtesszük egyébként, akkor nagyon sokat tettünk az egészségünkért, ami aztán nagyon jó lesz akár a gyerekeknek, akár a felnőtteknek, különösen az, hogy egy közösség alakult most már ki, akik együtt mozognak, és ezzel a mozgással egyébként jótékonyak lehetünk, hiszen segíthetjük az iskolát.
2: A programhoz a millió lépés alkalmazás keresztül bárki csatlakozhat. Még ma is a főváros több pontján kell lezárásokra számítani az autómentes hétvége miatt. A korlátozások érintik mások mellett a Műegyetem rakpartot, a Szabadsághidat és a Vámház körút egy részét is. A lezárások miatt a Kiskörúti 47-es, 48-as és 49-es villamosok nem közlekednek. Napközben a napsütésé lesz majd a főszerep, aztán a délutáni esti óráktól északnyugat felől egyre többfelé erőteljesebben megnövekszik majd a felhőzet. Késő este északon, északnyugaton eső, zápor több helyen előfordulhat. Élénk nyugatias szélben 25-30 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnaptól viszont változás jön az időjárásunkban, visszaesik a hőmérséklet, 19-23 fok között mérhetjük majd a legmagasabb értékeket. Napos felhős időben elszórtan várhatók záporok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Szigorúbb szabályok jönnek a fenntarthatóság kapcsán. Új funkciót kaphat a vármegyei kaszinó. Rotary látogatás Szolnokon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 20-a van, vasárnap. Vége lehet a megalapozatlan zöld ígéreteknek. Szeptember 27-től szigorúbb szabályok vonatkoznak arra, hogy mit állíthatnak a vállalkozások termékeikről és szolgáltatásaikról a fenntarthatósággal kapcsolatban. Az uniós szabályozás alapján több olyan állítás és jelölés is tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősül majd, amelyet a fogyasztók megtévesztésére alkalmasnak tartanak. A változásokról Horváth Bálintot, a gazdasági versenyhivatal szóvivőjét kérdeztük.
2: A vállalkozások egyre nagyobb számban fogalmaznak meg zöld üzeneteket, ugyanakkor nagyon gyakran az úgynevezett zöldremosás hibájába esnek, csak azt állítják egy termékről, hogy mondjuk környezetbarát, fenntartható vagy klímasemleges, és nincs mögötte valós tartalom, ami ezt az állítást alátámasztaná vagy igazolná. Szeptember 27-től a jelenleginél sokkal szigorúbb szabályok lépnek életbe Magyarországon, és ezen a téren a vállalkozásoknak minden egyes állításukat pontosan alátámasztottan bizonyítaniuk kell, és a gazdasági versenyhivatal is fog figyelni ezek betartására.
1: Új funkciót kaphat Szolnok egyik patinás épülete, a vármegyei kaszinó. Számolt be róla a szoljon.hu. Amint egy 130 éves műemlék jellegű ingatlan új tulajdonoshoz került, és a tervek szerint vendéglátóhely, azon belül cukrászda működhet majd benne. Az épületet 1896-ban adták át, az elmúlt évtizedekben pedig többféle célra használták. Működött itt egyebek között úttörőház, a technika és tudományháza, valamint a METESZ szolnoki székháza is. Szolnokra látogatott a magyarországi Rotary District 1911 kormányzója. Tudósított a szoljon.hu. Szakács Zoltán a Tisza Rotary Klub meghívására érkezett a városba, ahol megismerkedett a helyi szervezet munkájával és közösségi kezdeményezéseivel. A program során a résztvevők többek között a Reptár szolnoki repülőmúzeumba is ellátogattak. A látogatás egy jótékonysági kezdeményezéshez is kapcsolódott, amelynek célja, hogy a Rotary helyi közösségi és karitatív tevékenységére is felhívja a figyelmet. Hol kezdődik a függőség, és milyen jelekre érdemes figyelni? Az alkohol, a droga, játék és a képernyőfüggés a magyar fiatalokat is érinti. Ezzel kapcsolatos a Média Unió új kampánya, melynek részeként kiszállókártyákkal segítik a függőségekről való beszélgetést, mondta rádiónknak Kardos Ferenc, a Média Unió ügyvezetője.
3: Ha valaki érzi, vagy látja, hogy probléma van, sokszor nem tudja, hogyan induljon el, mit kérdezzen, vagy kihez forduljon. Ebben adnak kapaszkodót a kiszállókártyák. A kiszállókártyák.hu oldalon az alkohol, drog, játék és képernyőfüggőséghez kapcsolódó összesen 53 kártya tesz fel olyan kérdéseket, amelyeket sokan talán magukban már megfogalmaztak, kimondani azonban nehezebb őket. A hátoldalon rövid szakmai válasz és lehetséges következő lépés olvasható. A kártyák a fiatalok mellett a szülőknek, pedagógusoknak és kortársaknak is segítséget adnak ahhoz, hogyan lehet észrevenni egy problémát, vagy elindítani egy nehéz beszélgetést.
1: Emberkereskedelem és kényszermunka gyanúja miatt indított nyomozást a rendőrség egy szolnoki férfival szemben. Számolt be róla a szoljon.hu. A gyanú szerint egy 70 éves férfit hosszabb időn keresztül dolgoztattak, bántalmaztak, nyugdíját pedig elvették, miközben szabadságát is korlátozták. A férfinak végül sikerült megszöknie, majd rendőri segítséget kért. Az ügyben a hatóság őrizetbe vette egy 37 éves férfit, és emberkereskedelem, illetve kényszermunka miatt folytatja az eljárást. Jelentősen eltérő vízmélységeket mértek a Tiszán, Szolnok különböző pontjain. Tudósította a szoljon.hu a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság adatai alapján. A folyó medrének változatossága miatt a vízmélység rövid szakaszokon belül is számottevően változhat. A belvárosi részen és az M4-es híd környékén fél és másfél méter közötti értékeket mértek, míg más szakaszokon, például a Vasúti és a Szent István híd közelében 3 és 7 méter között alakult a mélység. Hol kezdődik a függőség, és milyen jelekre érdemes figyelni? Az alkohol, a droga, játék és a képernyőfüggés a magyar fiatalokat is érinti. Ezzel kapcsolatos a Média Unió új kampánya, melynek részeként kiszállókártyákkal segítik a függőségekről való beszélgetést, mondta rádiónknak Kardos Ferenc, a Média Unió ügyvezetője.
3: Ha valaki érzi, vagy látja, hogy probléma van, sokszor nem tudja, hogyan induljon el, mit kérdezzen, vagy kihez forduljon. Ebben adnak kapaszkodót a kiszállókártyák. A kiszállókártyák.hu oldalon az alkohol, drog, játék és képernyőfüggőséghez kapcsolódó összesen 53 kártya tesz fel olyan kérdéseket, amelyeket sokan talán magunkban már megfogalmaztak, kimondani azonban nehezebb őket. A hátoldalon rövid szakmai válasz és lehetséges következő lépés olvasható. A kártyák a fiatalok mellett a szülőknek, pedagógusoknak és kortársaknak is segítséget adnak ahhoz, hogyan lehet észrevenni egy problémát, vagy elindítani egy nehéz beszélgetést.
1: Ebb összeírást tartanak Szolnokon október 1-e és november 30-a között. Számolt be róla a város honlapján. Az ebb tartóknak kutyánként egy adatlapot kell kitölteniük, amelyet postai úton, a polgármesteri hivatalban elhelyezett gyűjtőládákba leadva vagy elektronikus úton is eljuttathatnak a hivatalhoz. Az önkormányzat hangsúlyozta, hogy az összeírás kizárólag a törvényi kötelezettség teljesítését szolgálja. Ebbrendészeti hozzájárulás bevezetését nem tervezik. Az adatlap a hivatalban átvehető, illetve a város honlapjáról is letölthető. Közmeghallgatást tart Törökszent Miklós képviselőtestülete szeptember 24-én csütörtökön. Adta hírül a város honlapján. Az esemény délután 3 órakor kezdődik a Városháza dísztermében. A közmeghallgatáson a lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közvetlenül intézhetik közérdekű kérdéseiket és javaslataikat a képviselőtestület tagjaihoz. Az önkormányzat arra kéri az érintetteket, hogy a kérdéseket lehetőség szerint előzetesen is küldjék el a hivatalnak, így az érdemi válaszok megtételét is elősegíthetik. Rendszeres mozgásra ösztönöz a millió lépés az iskolábért kihívás. A 77 napos akció hétfőn indul. A motto ezúttal napi 8. A cél ugyanis az, hogy a résztvevők napi legalább 8000-et lépjenek, vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást végezzenek. A lépéseket az iskoláknak lehet gyűjteni, az intézmények értékes sportszervásárlási támogatásért versenyeznek. Mondta rádiónknak Grúzli Csaba, a Magyar Szervátültetettek Szövetségének orvosigazgatója.
4: Sokszor azért nem állunk neki mozogni, mert úgy gondoljuk, hogy valami nagyot kell tennünk, egy félmaratont lefutni, vagy valami nagy dolgot csinálni, és ezért tűztük ki ezt a napi 8-at, vagyis hogy legalább napi 8000 lépésnyi mozgást teljesítsünk. Ha ezt megtesszük egyébként, akkor nagyon sokat tettünk az egészségünkért, ami aztán nagyon jó lesz akár a gyerekeknek, akár a felnőtteknek, különösen az, hogy egy közösség alakult most már ki, akik együtt mozognak, és ezzel a mozgás egyébként jótékonyak lehetünk, hiszen segíthetjük az iskolát.
1: A programhoz a millió lépés alkalmazáson keresztül bárki csatlakozhat. Átadták az idei Jászkunság primadíjakat a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének megyei gáláján. A 22. alkalommal megrendezett eseményen 10 jelölt közül választották ki a 3 primadíjast, a közönségdíjast és a különdíjast. Primadíjat kapott Bali István, Molnár Dezső és Dr. Nagy Imre, a különdíjat Király György festőművész, a közönségdíjat pedig Zelei Gábor színművész vehette át. A gálán több vállalkozói és szakmai elismerést is átadtak. Számolt be róla a szoljon.hu. Megkezdődött az 5. ásatási szezon a tiszaörvényi templomdombon. A Tiszafüredi Kispál Múzeum régészei egy árpádkori falu és a hozzátartozó középkori templom maradványait tárják fel. A munkálatokhoz pedig idén is csatlakozhatnak önkéntesek. Az érdeklődők nem csak a feltárásban vehetnek részt, hanem az eddigi eredményeket is megtekinthetik, írja a szoljon.hu. Kellemes késő nyári idő várható térségünkben. A reggeli órákban helyenként pára és köd is kialakulhat. Napközben a felhők mellett több órára kisüt a nap. A délutáni hőmérséklet 26-27 fok körül alakulhat. Jelentős csapadék nem valószínű. A kellemesen meleg idő azonban már nem marad velünk sokáig. A jövő hét elején egy hideg front hatására több fokkal visszaesik a hőmérséklet.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra a mikrofonnál. Horváth Zoltán, Hori, szeptember 20-a van, vasárnap, és hozom a legjobb zenéket az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem hamarosan majd a Bombon, az abszolút kezdés pedig nem más, mint Justin Timberlake és a Like I Love You. Rádiózzunk együtt egészen délig, jövök minden infóval a mai napról hamarosan.
0: Best FM, a legjobb zenék.
6: About you. We Yeah, I'm looking at you. What am I? Keep looking at me. You're scared now, right? Don't feel me, baby. It's just testing.

Ezt a fem a legjobb zenék, egy kis francia bagettet elfogyasztottunk reggelire. Ez volt a No Limit, szép reggelt kívánok mindenkinek. Szeptember 20-a van, vasárnap, és hozom a legjobb zenéket az ébredés és a napindítás mellé. Most egy csücsergő, ibizai hangulattal folytatjuk.

0: Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek. Szeptember 20-a van vasárnap, a Friderikák a névnaposok, a születésnaposok között pedig Mikler Rolandot köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. A takarítás világnapja van a mai napon, illetve a biztosítás és az európai kultúra napja is. Hát a mai napon nehéz összeszedni magát így vasárnap az embernek, hogy takarítson, úgyhogy azt nem mondom, hogy azzal töltse mindenki el a vasárnapját, viszont hogy mi milyen témákkal fogjuk eltölteni majd ezt a vasárnap reggelt, azt hamarosan elárulom, csak jön egy rövid szünet, aztán természetesen folytatom majd a legjobb zenékkel az ébredés és a napindítás mellé. Last Go és a Something jön majd a hírek után hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Szóltam, figyelj, szíszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Szigorúbb szabályok jönnek a fenntarthatóság kapcsán. Új funkciót kaphat a vármegyei kaszinó. Rotary látogatás Szolnokon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 20-a van, vasárnap. Vége lehet a megalapozatlan zöld ígéreteknek. Szeptember 27-től szigorúbb szabályok vonatkoznak arra, hogy mit állíthatnak a vállalkozások termékeikről és szolgáltatásaikról a fenntarthatósággal kapcsolatban. Az uniós szabályozás alapján több olyan állítás és jelölés is tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősül majd, amelyet a fogyasztók megtévesztésére alkalmasnak tartanak. A változásokról Horváth Bálintot, a gazdasági versenyhivatal szóvivőjét kérdeztük.
2: A vállalkozások egyre nagyobb számban fogalmaznak meg zöld üzeneteket, ugyanakkor nagyon gyakran az úgynevezett zöldremosás hibájába esnek, csak azt állítják egy termékről, hogy mondjuk környezetbarát, fenntartható vagy klímasemleges, és nincs mögötte valós tartalom, ami ezt az állítást alátámasztaná vagy igazolná. Szeptember 27-től a jelenleginél sokkal szigorúbb szabályok lépnek életbe Magyarországon is. Ezen a téren a vállalkozásoknak minden egyes állításukat pontosan alátámasztottan bizonyítaniuk kell, és a gazdasági versenyhivatal is fog figyelni ezek betartására.
1: Új funkciót kaphat Szolnok egyik patinás épülete a vármegyei kaszinó. Számolt be róla a szoljon.hu. Amint egy 130 éves műemlék jellegű ingatlan új tulajdonoshoz került, és a tervek szerint vendéglátóhely, azon belül cukrászda működhet majd benne. Az épületet 1896-ban adták át, az elmúlt évtizedekben pedig többféle célra használták. Működött itt egyebek között úttörőház, a technika és tudományháza, valamint a METESZ szolnoki székháza is. Szolnokra látogatott a magyarországi Rotary District 1911 kormányzója. Tudósította szoljon.hu. Szakács Zoltán a Tisza Rotary Klub meghívására érkezett a városba, ahol megismerkedett a helyi szervezet munkájával és közösségi kezdeményezéseivel. A program során a résztvevők többek között a Reptár szolnoki repülőmúzeumba is ellátogattak. A látogatás egy jótékonysági kezdeményezéshez is kapcsolódott, amelynek célja, hogy a Rotary helyi közösségi és karitatív tevékenységére is felhívja a figyelmet. Kellemes késő nyári idő várható térségünkben. A reggeli órákban helyenként pára és köd is kialakulhat. Napközben a felhők mellett több órára kisüt a nap. A délutáni hőmérséklet 26-27 fok körül alakulhat. A kellemesen meleg idő azonban már nem marad velünk sokáig. A jövő hét elejének hideg front hatására több fokkal visszaesik a hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt Olá Helena és a Halott Pénz közöse, a Szétszeretlek, szép reggelt kívánok mindenkinek. Ígértem, hogy hozom, hogy milyen témákkal fogjuk eltölteni a reggelt. Hát már mondom is, több mint 100 év után fedeztek fel egy új macskafajt, úgyhogy jönnek a részletek, 7 óra után ezzel fogunk majd foglalkozni. 8 órakor pedig Celine Dion jön, aki könnyek közt tért vissza a színpadra, erről is hozok minden részletet, és végül 9 óra után pedig a sportrovatban nem másról lesz szó, mint hogy a 2028-as és 29-es európai kupadöntők helyszínét kiadta az UEFA, és hogy ezek hol lesznek, és bizony van Magyarországra is kapcsolható pontja ennek, úgyhogy át fogjuk ezt nézni, na meg persze, hozom a legjobb zenéket az ébredés és a napindítás mellé, Junior Jack érkezik, Stupid Disco-val folytatjuk.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, aztán 7 óra után folytatjuk, jön az első téma. Több mint 100 év után először fedeztek fel egy teljesen új macskafajt. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem például Avril Lavigne és a Skater Boy.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A TV2-n Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramóna, Stól András és Papszabi foglalnak majd helyet. Vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Új kampány a függőségek ellen. Emberkereskedelem és kényszermunka. Pro Caritate díjat is átadtak a kistérségi ünnepségen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 20-a van, vasárnap. Hol kezdődik a függőség, és milyen jelekre érdemes figyelni? Az alkohol, a droga, a játék és a képernyőfüggés a magyar fiatalokat is érinti. Ezzel kapcsolatos a Média Unió új kampánya, melynek részeként kiszállókártyákkal segítik a függőségekről való beszélgetést. Mondta rádiónknak Kardos Ferenc, a Média Unió ügyvezetője.
2: Ha valaki érzi, vagy látja, hogy probléma van, sokszor nem tudja, hogyan induljon el, mit kérdezzen, vagy kihez forduljon. Ebben adnak kapaszkodót a kiszállókártyák. A kiszállókártyák.hu oldalon az alkohol, drog, játék és képernyőfüggőséghez kapcsolódó összesen 53 kártya tesz fel olyan kérdéseket, amelyeket sokan talán magunkban már megfogalmaztak, kimondani azonban nehezebb őket. A hátoldalon rövid szakmai válasz és lehetséges következő lépés olvasható. A kártyák a fiatalok mellett a szülőknek, pedagógusoknak és kortársaknak is segítséget adnak ahhoz, hogyan lehet észrevenni egy problémát, vagy elindítani egy nehéz beszélgetést.
1: Emberkereskedelem és kényszermunka gyanúja miatt indított nyomozást a rendőrség egy szolnoki férfival szemben. Számolt be róla a szoljon.hu. A gyanú szerint egy 70 éves férfit hosszabb időn keresztül dolgoztattak, bántalmaztak, nyugdíját pedig elvették, miközben szabadságát is korlátozták. A férfinak végül sikerült megszöknie, majd rendőri segítséget kért. Az ügyben a hatóság őrizetbe vett egy 37 éves férfit, és emberkereskedelem, illetve kényszermunka miatt folytatja az eljárást. A kistérség napja alkalmából tartottak ünnepséget Szolnokon a Vízpart körúti idős otthonban. A rendezvényen a Szolnoki Kistérség több célú társulása fenntartásában működő intézmények kiemelkedő munkát végző dolgozóit ismerték el. Pro Caritate díjat kapott Petőné Bali Enikő, a társulás egyesített szociális intézményeket tesz számú gondozási központjának vezetője, aki több mint 3 évtizede dolgozik az intézmény alapszolgáltatásában. Emellett több munkatárs elismerő oklevelet vehetett át. Számolt be róla a szoljon.hu. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Folytatódik a késő nyárias idő környékünkön. A hűvösebb reggelt követően gyorsan melegszik majd a levegő. A napos és felhősebb időszakok váltakozása mellett 27 fok körüli csúcshőmérséklet várható. Esőre csak kis esély mutatkozik, így többnyire száraz marad az idő. A következő napokban azonban jelentős változás kezdődik. A térséget elérő hűvösebb levegő hatására megszűnik a 25 fok feletti meleg.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Több mint 100 év után felfedeztek egy új macskafajt, úgyhogy jönnek a részletek erről. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Elmúlt 7 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori. Szeptember 20-a van, vasárnap, és a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a The Black Eyed Peas és a Don't Punk Your Heart, na meg Shaggy és az Angel, ezzel indulunk.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, a tudomány számára eddig ismeretlen vadmacska fajt azonosítottak Bolíviába, ami 1923 óta az első ilyen jellegű felfedezés a macskafélék családjában. Az új faj a Leopardus tilkájó nevet kapta a kutatóktól. Az állatot 2016-ban egy férfi találta, kölyökként egy erdő mellett. Mivel házi macskának hitte, hazavitte, és csak egy évvel később a vadmacskás jellegek megerősítése után adta le az állatmenhelynek. A biológusoknak hamar feltűnt az állat kicsi, tömzsi arca, rövid és kerek füle, feltűnően hosszú bajsza, valamint a bundáját borító, megszokottnál jóval nagyobb, leopárdszerű foltok. Itt látom a képet magam előtt, és tényleg úgy néz ki, mint egy leopárd, piciben, de hát ahogy a helyi férfi is, mindenki szerintem hamar rájönne, hogy lecsontozna mindenkit a vadmacskás jellegekkel, amik egyébként megtalálhatóak rajta, mert gondolom, hogy ugyanúgy támad, mint egy leopárd. Erről nem találtam semmilyen információt. Minden esetre a macskáskodást magunk mögött hagyjuk, és szóljanak inkább a legjobb zenék. Itt lesz velem Anne Lee és a Two Times, hamarosan, na meg most Avril Lavigne és Soulless Skater Boy.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Black Eyed Peas és a Don't Punk With Your Heart. Szép reggelt kívánok mindenkinek. A mai napon szeptember 20-a van, vasárnap. A Fiderikák ünneplik a névnapjukat, a születésnaposok között pedig Mikre Rolandot köszönhetem, aki egyébként egy zseniális kézilabdázó kapus, és emellett hobbi DJ, úgyhogy innen jön az ismerettségem vele kapcsolatban, úgyhogy innen is csókolom és üdvözlöm a Rolit. Most egy rövid szünetet tartunk, aztán természetesen folytatom majd a legjobb zenékkel az ébredés és a napindítás mellé. Jön a Backstreet Boys, majd a hírek után a Get Down-nal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Indul a millió lépés az iskoládért kihívás. Ebb összeírás Szolnokon. Közmeghallgatás Törökszent Miklóson. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Rendszeres mozgásra ösztönöz a millió lépés az iskoládért kihívás. A 77 napos akció hétfőn indul. A motto ezúttal napi 8. A cél ugyanis az, hogy a résztvevők napi legalább 8000-et lépjenek, vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást végezzenek. A lépéseket az iskoláknak lehet gyűjteni, az intézmények értékes sportszervásárlási támogatásért versenyeznek. Mondta rádiónknak Grózli Csaba, a Magyar Szervátültetettek Szövetségének orvosigazgatója.
2: Sokszor azért nem állunk neki mozogni, mert úgy gondoljuk, hogy valami nagyot kell tennünk, egy félmaratont lefutni, vagy valami nagy dolgot csinálni. És ezért tűztük ki ezt a napi 8-at, vagyis hogy legalább napi 8000 lépésnyi mozgást teljesítsünk. Ha ezt megtesszük egyébként, akkor nagyon sokat tettünk az egészségünkért, ami aztán nagyon jó lesz akár a gyerekeknek, akár a felnőtteknek, különösen az, hogy egy közösség alakult most már ki, akik együtt mozognak, és ezzel a mozgás egyébként jótékonyak lehetünk, hiszen segíthetjük az iskolát.
1: A programhoz a millió lépés alkalmazáson keresztül bárki csatlakozhat. Ebb összeírást tartanak Szolnokon október 1-e és november 30-a között. Számolt be róla a város honlapján. Az ebb tartóknak kutyánként egy adatlapot kell kitölteniük, amelyet postai úton a polgármesteri hivatalban elhelyezett gyűjtőládákba leadva vagy elektronikus úton is eljuttathatnak a hivatalhoz. Az önkormányzat hangsúlyozta, hogy az összeírás kizárólag a törvényi kötelezettség teljesítését szolgálja. Ebrendészeti hozzájárulás bevezetését nem tervezik. Az adatlap a hivatalban átvehető, illetve a város honlapjáról is letölthető. Közmeghallgatást tart Törökszent Miklós képviselőtestülete szeptember 24-én csütörtökön. Adta hírül a város honlapján. Az esemény délután 3 órakor kezdődik a Városháza dísztermében. A közmeghallgatáson a lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közvetlenül intézhetik közérdekű kérdéseiket és javaslataikat a képviselőtestület tagjaihoz. Az önkormányzat arra kéri az érintetteket, hogy a kérdéseket lehetőség szerint előzetesen is küldjék el a hivatalnak, így az érdemi válaszok megtételét is elősegíthetik. Kellemes késő nyári idő várható térségünkben. A reggeli órákban helyenként pára és köd is kialakulhat. Napközben a felhők mellett több órára kisüt a nap. A délutáni hőmérséklet 26-27 fok körül alakulhat. Jelentős csapadék nem valószínű, így alapvetően száraz időre számíthatunk. A kellemesen meleg idő azonban már nem marad velünk sokáig. A jövő hét elejének hideg front hatására több fokkal visszaesik a hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Ez volt Ákos és az ember maradj. Szeptember 20-a van, és a mai napon van a takarítás világnapja, de hát vasárnapra esik, úgyhogy szerintem nem sokan szeretnék ezzel tölteni a vasárnapjukat. Ha esetleg valaki rávetemedne, akkor a következő zenét ajánlom majd a takarításhoz is, amit most el is nyitottam. Jön az M People és szól a Moving On Up most itt

0: a világ ellen.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, utána pedig folytatjuk még hozzá. Jön Celine Dion, aki könnyek között tért vissza a színpadra, úgyhogy erről fogok egy kicsit beszámolni, na meg természetesen hozom a legjobb zenéket az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Britney Spears, a Crazy-vel például.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Szigorúbb szabályok jönnek a fenntarthatóság kapcsán. Új funkciót kaphat a vármegyei kaszinó. Rotary látogatás Szolnokon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 20-a van, vasárnap. Vége lehet a megalapozatlan zöld ígéreteknek. Szeptember 27-től szigorúbb szabályok vonatkoznak arra, hogy mit állíthatnak a vállalkozások termékeikről és szolgáltatásaikról a fenntarthatósággal kapcsolatban. Az uniós szabályozás alapján több olyan állítás és jelölés is tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősül majd, amelyet a fogyasztók megtévesztésére alkalmasnak tartanak. A változásokról Horváth Bálintot, a gazdasági versenyhivatal szóvivőjét kérdeztük.
2: A vállalkozások egyre nagyobb számban fogalmaznak meg zöld üzeneteket, ugyanakkor nagyon gyakran az úgynevezett zöldremosás hibájába esnek, csak azt állítják egy termékről, hogy mondjuk környezetbarát, fenntartható vagy klímasemleges, és nincs mögötte valós tartalom, ami ezt az állítást alátámasztaná vagy igazolná. Szeptember 27-től a jelenleginél sokkal szigorúbb szabályok lépnek életbe Magyarországon, és ezen a téren a vállalkozásoknak minden egyes állításukat pontosan alátámasztottan bizonyítaniuk kell, és a gazdasági versenyhivatal is fog figyelni ezekben tartására.
1: Új funkciót kaphat Szolnok egyik patinás épülete a vármegyei kaszinó. Számolt be róla a szoljon.hu. Amint egy 130 éves műemlék jellegű ingatlan új tulajdonoshoz került, és a tervek szerint vendéglátóhely, azon belül cukrászda működhet majd benne. Az épületet 1896-ban adták át, az elmúlt évtizedekben pedig többféle célra használták. Működött itt egyebek között úttörőház, a technika és tudományháza, valamint a METESZ szolnoki székháza is. Szolnokra látogatott a magyarországi Rotary District 1911 kormányzója. Tudósított a szoljon.hu. Szakács Zoltán a Tisza Rotary Klub meghívására érkezett a városba, ahol megismerkedett a helyi szervezet munkájával és közösségi kezdeményezéseivel. A program során a résztvevők többek között a Reptár szolnoki repülőmúzeumba is ellátogattak. A látogatás egy jótékonysági kezdeményezéshez is kapcsolódott, amelynek célja, hogy a Rotary helyi közösségi és karitatív tevékenységére is felhívja a figyelmet. Kellemes késő nyári idő várható térségünkben. A reggeli órákban helyenként pára és köd is kialakulhat. Napközben a felhők mellett több órára kisüt a nap. A délutáni hőmérséklet 26-27 fok körül alakulhat. A kellemesen meleg idő azonban már nem marad velünk sokáig. A jövő hét elejének hideg front hatására több fokkal visszaesik a hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, szeptember 20-a van, vasárnap, és ebbe az órába Celine Dion jön, aki könnyek között tért vissza a színpadra, úgyhogy beszámolok erről, na meg természetesen zenélünk, hozom a legjobb zenéket az ébredés és a napindítás mellé, kezdünk, jön James Blunt és a Bonfire Heart most.
0: Best

0: Best FM a legjobb zenék. Ez volt Britney és a Crazy. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Céline Dion jön, aki 6 év kihagyás után szombaton Párizsban adott újra koncertet. A ritka autoimmun betegséggel küzdő kanadai énekesnő több tízezer rajongó előtt rendkívül meghatódva tért vissza a színpadra. Az énekesnő többször is könnyekig meghatódott, és bár megfogadta, hogy nem fog sírni, nem tudta visszatartani az érzéseit a színpadon. Egy olyan betegség ez egyébként, hogy korlátozza a mozgását, az utazását, így az esetleges fellépései mindig az aznapi egészségi állapotától függenek, úgyhogy ez egy nagyon különleges este volt számára. Úgy fogalmazott, ma este nektek akarok énekelni, magamnak akarok énekelni, és az életért akarok énekelni. Micsoda kitartás van Céline Dionban, le a kalappal előtte. Sok egészséget kívánunk, és reméljük, hogy minél többször tudjuk a színpadon látni az énekesnőt, viszont most nem vele folytatjuk az ébredést és a napindítás, hanem a pályatársával. Jön Madonna, és szól a Music most itt a Best-en.
1: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Valami legyen a New Level Empire-től. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Szeptember 20-a van a névnaposok. Hú, eltekertem, de a Friderikák és a születésnaposok között pedig ott van Mikler Roli. Isten értesse az ünnepelteket. 1985-ben a Walt Disney World a 200 milliómodik vendéget fogadta a megnyitása óta ezen a napon. Ez a szám pedig azóta az egekbe jár. Csak úgy, mint ahogy a következő dalnak a lejátszása, hogyha az egész világot nézzük. Szerintem ez is az egekben van, amivel majd hamarosan folytatom a rövid szünet után, ez pedig nem más, mint a Salt and Pepper és a Let's Talk About Sex. Let's talk about sex, baby.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Új kampány a függőségek ellen. Emberkereskedelem és kényszermunka. Pro Caritate díjat is átadtak a kistérségi ünnepségen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 20-a van, vasárnap. Hol kezdődik a függőség, és milyen jelekre érdemes figyelni? Az alkohol, a droga, a játék és a képernyőfüggés a magyar fiatalokat is érinti. Ezzel kapcsolatos a Média Unió új kampánya, melynek részeként kiszállókártyákkal segítik a függőségekről való beszélgetést, mondta rádiónknak Kardos Ferenc, a Média Unió ügyvezetője.
2: Ha valaki érzi, vagy látja, hogy probléma van, sokszor nem tudja, hogyan induljon el, mit kérdezzen, vagy kihez forduljon. Ebben adnak kapaszkodót a kiszállókártyák. A kiszállókártyák.hu oldalon az alkohol, drog, játék és képernyőfüggőséghez kapcsolódó összesen 53 kártya tesz fel olyan kérdéseket, amelyeket sokan talán magunkban már megfogalmaztak, kimondani azonban nehezebb őket. A hátoldalon rövid szakmai válasz és lehetséges következő lépés olvasható. A kártyák a fiatalok mellett a szülőknek, pedagógusoknak és kortársaknak is segítséget adnak ahhoz, hogyan lehet észrevenni egy problémát, vagy elindítani egy nehéz beszélgetést.
1: Emberkereskedelem és kényszermunka gyanúja miatt indított nyomozást a rendőrség egy szolnoki férfival szemben. Számolt be róla a szoljon.hu. A gyanú szerint egy 70 éves férfit hosszabb időn keresztül dolgoztattak, bántalmaztak, nyugdíját pedig elvették, miközben szabadságát is korlátozták. A férfinak végül sikerült megszöknie, majd rendőri segítséget kért. Az ügyben a hatóság őrizetbe vett egy 37 éves férfit, és emberkereskedelem, illetve kényszermunka miatt folytatja az eljárást. A kistérség napja alkalmából tartottak ünnepséget Szolnokon a Vízpart körúti idős otthonban. A rendezvényen a szolnoki kistérség több célú társulása fenntartásában működő intézmények kiemelkedő munkát végző dolgozóit ismerték el. Pro Caritate díjat kapott Petőné Bali Jenikő, a társulás Egyesített Szociális Intézmények 2. számú gondozási központjának vezetője, aki több mint 3 évtizede dolgozik az intézmény alapszolgáltatásában. Emellett több munkatárs elismerő oklevelet vehetett át. Számolt be róla a szoljon.hu. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Folytatódik a késő nyárias idő környékünkön. A hűvösebb reggelt követően gyorsan melegszik majd a levegő. A napos és felhősebb időszakok váltakozása mellett 27 fok körüli csúcshőmérséklet várható. Esőre csak kis esély mutatkozik, így többnyire száraz marad az idő. A következő napokban azonban jelentős változás kezdődik. A térséget elérő hűvösebb levegő hatására megszűnik a 25 fok feletti meleg.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt James Morrison és Nelly Furtado közöse. Gyönyörű duettel ébredhettünk szép reggelt, a Broken Strings szólt. És a mai napon, szeptember 20-a van, és a biztosítás világnapja is a takarításé mellett. Nem tudom, lehet, hogy kéne biztosítást kötni valamire, amivel takarítunk, hogy nehogy tönkre menjen, miközben takarítunk. Szóval ez egy ilyen áru összekapcsolás volt most a részemről. Minden esetre inkább jön Melanie C és a Never Be The Same Again.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig a sportvilágába látogatunk el, és a mai napon terítéken lesz az európai kupasorozatok döntője, méghozzá 2028-as és 29-es szezonra, mert hogy van magyar vonatkozása, méghozzá majd elárulom majd 9 óra után, hogy mivel kapcsolatban, de azt viszont nem tartom magamba, hogy ki lesz például a hangulat felelős, az ébresztő felelős a következő órában, ugyanis George Michael felvétele a Too Funky szól majd például az ébredés és a napindítás mellé.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A TV2-n Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Star van Star. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramona, Stól András és Papp Szabi foglalnak majd helyet. Vasárnap esténként Star van Star a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Indul a millió lépés az iskoládért kihívás. Ebb összeírás Szolnokon. Közmeghallgatás Törökszent Miklóson. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Rendszeres mozgásra ösztönöz a millió lépés az iskoládért kihívás. A 77 napos akció hétfőn indul. A motto ezúttal napi 8. A cél ugyanis az, hogy a résztvevők napi legalább 8000-et lépjenek, vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást végezzenek. A lépéseket az iskoláknak lehet gyűjteni, az intézmények értékes sportszervásárlási támogatásért versenyeznek. Mondta rádiónknak Grózli Csaba, a Magyar Szervátültetettek Szövetségének orvosigazgatója.
2: Sokszor azért nem állunk neki mozogni, mert úgy gondoljuk, hogy valami nagyot kell tennünk, egy félmaratont lefutni, vagy valami nagy dolgot csinálni, és ezért tűztük ki ezt a napi 8-at, vagyis hogy legalább napi 8000 lépésnyi mozgást teljesítsünk. Ha ezt megtesszük egyébként, akkor nagyon sokat tettünk az egészségünkért, ami aztán nagyon jó lesz akár a gyerekeknek, akár a felnőtteknek, különösen az, hogy egy közösség alakult most már ki, akik együtt mozognak, és ezzel a mozgás egyébként jótékonyak lehetünk, hiszen segíthetjük az iskolát.
1: A programhoz a millió lépés alkalmazáson keresztül bárki csatlakozhat. Ebb összeírást tartanak Szolnokon október 1-e és november 30-a között. Számolt be róla a város honlapján. Az ebb tartóknak kutyánként egy adatlapot kell kitölteniük, amelyet postai úton, a polgármesteri hivatalban elhelyezett gyűjtőládákba leadva vagy elektronikus úton is eljuttathatnak a hivatalhoz. Az önkormányzat hangsúlyozta, hogy az összeírás kizárólag a törvényi kötelezettség teljesítését szolgálja. Ebrendészeti hozzájárulás bevezetését nem tervezik. Az adatlap a hivatalban átvehető, illetve a város honlapjáról is letölthető. Közmeghallgatást tart Törökszent Miklós képviselőtestülete szeptember 24-én csütörtökön. Adta hírül a város honlapján. Az esemény délután 3 órakor kezdődik a Városháza dísztermében. A közmeghallgatáson a lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közvetlenül intézhetik közérdekű kérdéseiket és javaslataikat a képviselőtestület tagjaihoz. Az önkormányzat arra kéri az érintetteket, hogy a kérdéseket lehetőség szerint előzetesen is küldjék el a hivatalnak, így az érdemi válaszok megtételét is elősegíthetik. Kellemes késő nyári idő várható térségünkben. A reggeli órákban helyenként pára és köd is kialakulhat. Napközben a felhők mellett több órára kisüt a nap. A délutáni hőmérséklet 26-27 fok körül alakulhat. Jelentős csapadék nem valószínű, így alapvetően száraz időre számíthatunk. A kellemesen meleg idő azonban már nem marad velünk sokáig. A jövő hét elején egy hideg front hatására több fokkal visszaesik a hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Irány a sportvilága és azon belül is a futball, és az európai kupa sorozatok döntőit nézzük meg a 2028-as és 29-es szezonban, mert hogy kisorsolták a helyszíneket, és van magyar vonatkozás, úgyhogy jövök hamarosan a részletekkel. Szép reggelt kívánok egyébként mindenkinek, elmúlt 9 óra, szeptember 20-a van vasárnap. Lady Gagával pedig kezdünk, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori.
0: Best FM.

Bestefem a legjobb zenék. Az Európai Labdarúgó Szövetség, az UEFA végrehajtó bizottsága hivatalosan is eldöntötte, hogy a 2028-as és a 29-es nemzetközi kupadöntőknek kik lesznek a házigazdái. Van magyar vonatkozás is, de menjünk szépen sorba. A Bajnokok Ligája döntőjét 2028-ban Münchenben az Allianz Arénában rendezik majd, 2029-ben pedig nem más stadion ad neki otthont, mint a új barcelonai Camp Nou. Ennek szerintem nagyon sokan örülnek, mert az Allianz Aréna el van csépelve. 2015-ben is volt ott döntő, meg az utolsó előtti, tehát nem amit itt Budapesten rendeztek, hanem az előttinek is ott volt a döntője, szóval szerintem tök szuper, hogy 1999 után újra Barcelonába lehet majd egy BL döntőt megnézni. Na de nézzük a kisebb kupasorozatokat. Az Európa Ligának nem más ad otthont 2028-ban, mint Bukarest a nemzeti arénájával, 2029-ben pedig Belgrádba megy, a szerb nemzeti stadionba. Aztán a Konferencia Liga nem más helyszínre megy majd 28-ban, mint Torinóba, Juventus stadion, és 29-ben pedig jön a budapesti Puskás arénába, úgyhogy ez a magyar vonatkozás ezzel kapcsolódóan. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább, magunk mögött hagyjuk a sportot, jön a Fugees csapata, és szól a Ready or Not. Ready or-

Best FM a legjobb zenék. Ez volt Lutricia McLean és az In That Just Way. A folytatásba pedig jön a Dark Souls csapata, és egy nagyon érdekes dolog. Bonnie M. dalt dolgoztak föl, de mégis azt éneklik benne, hogy Barbara Streisand, és mindenki a hölgy nevéhez köti az eredetijét, pedig nem az. Barbara Streisand.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 10 óra lesz, átlépünk a délelőttbe, de én és a legjobb zenék maradunk. Indul a Best hétvége, például olyan zenékkel, mint a New Radicals és a You Get You What You Give. Ez is itt lesz velem majd a következő órában.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Szigorúbb szabályok jönnek a fenntarthatóság kapcsán. Új funkciót kaphat a vármegyei kaszinó. Rotary látogatás Szolnokon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 20-a van, vasárnap. Vége lehet a megalapozatlan zöld ígéreteknek. Szeptember 27-től szigorúbb szabályok vonatkoznak arra, hogy mit állíthatnak a vállalkozások termékeikről és szolgáltatásaikról a fenntarthatósággal kapcsolatban. Az uniós szabályozás alapján több olyan állítás és jelölés is tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősül majd, amelyet a fogyasztók megtévesztésére alkalmasnak tartanak. A változásokról Horváth Bálintot, a gazdasági versenyhivatal szóvívőjét kérdeztük.
2: A vállalkozások egyre nagyobb számban fogalmaznak meg zöld üzeneteket, ugyanakkor nagyon gyakran az úgynevezett zöldremosás hibájába esnek, csak azt állítják egy termékről, hogy mondjuk környezetbarát, fenntartható vagy klímasemleges, és nincs mögötte valós tartalom, ami ezt az állítást alátámasztaná vagy igazolná. Szeptember 27-től a jelenleginél sokkal szigorúbb szabályok lépnek életbe Magyarországon is. Ezen a téren a vállalkozásoknak minden egyes állításukat pontosan alátámasztottan bizonyítaniuk kell, és a gazdasági versenyhivatal is fog figyelni ezek betartására.
1: Új funkciót kaphat Szolnok egyik patinás épülete a vármegyei kaszinó. Számolt be róla a szoljon.hu. Amint egy 130 éves műemlék jellegű ingatlan új tulajdonoshoz került, és a tervek szerint vendéglátóhely, azon belül cukrászda működhet majd benne. Az épületet 1896-ban adták át, az elmúlt évtizedekben pedig többféle célra használták. Működött itt egyebek között úttörőház, a technika és tudományháza, valamint a METESZ szolnoki székháza is. Szolnokra látogatott a magyarországi Rotary District 1911 kormányzója. Tudósította a szoljon.hu. Szakács Zoltán a Tisza Rotary Klub meghívására érkezett a városba, ahol megismerkedett a helyi szervezet munkájával és közösségi kezdeményezéseivel. A program során a résztvevők többek között a Reptár szolnoki repülőmúzeumba is ellátogattak. A látogatás egy jótékonysági kezdeményezéshez is kapcsolódott, amelynek célja, hogy a Rotary helyi közösségi és karitatív tevékenységére is felhívja a figyelmet. Kellemes késő nyári idő várható térségünkben. A reggeli órákban helyenként pára és köd is kialakulhat. Napközben a felhők mellett több órára kisüt a nap. A délutáni hőmérséklet 26-27 fok körül alakulhat. A kellemesen meleg idő azonban már nem marad velünk sokáig. A jövő hét elejének hideg front hatására több fokkal visszaesik a hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt 10 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, szeptember 20-a van, vasárnap, és jönnek a legjobb zenék, hogy jól teljen a hétvége délelőtt is. Dübörög a Best hétvége, méghozzá olyan előadók társaságába töltjük ezt az egy órát, mint a Durán Durán, de itt lesz velem Warren G is, a kezdés pedig Mikáé. Rádiózzunk együtt egészen délig.
0: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt Péter Fibori és Geszti Péter közöse. A Csak te meg én, zseniális, hogy ez a két előadó így találkozott, és már a második dalt tették le az asztalra. És milyen érdekes, hogy ki hol találkozik zenékkel, nem? Hát mi, akik már a 2000-es évek generációi vagyunk, akár egy videójátékban is találkozhattak vele. Én ezzel a dallal és ezzel az előadóval ott találkoztam. Warren G érkezik és szól a Regulate most itt a Best

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Life is a Highway és a Rascal Flatts, és a folytatásban se vesszük le a gázról a lábunkat, csak tartunk egy rövid szünetet. Ebben az órában még például Lenny Kravitz is itt lesz, na meg Kanye West a Strongerrel folytatom majd a rövid szünet után.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, infók, utána pedig folytatjuk majd. Lesz még egy közös óránk, amiben én hozom a legjobb zenéket. Itt lesz velem a Matchbox 20, a How Far We Have Come-mal.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A TV2-n Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Starban Star. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Liptai Klaudia, Lékai Kis Ramóna, Stól András és Papp Szabi foglalnak majd helyet. Vasárnap esténként Starban Star a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
1: Napi 8000 a cél, holnap startol az országos akció, hintó baleset a félegyházi szüreti felvonuláson, házi sörök versengenek Pannonhalmán. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Rendszeres mozgásra ösztönöz a Millió lépés az iskoládért elnevezésű kihívás. Hétfőtől lehet gyűjteni a lépésszámokat 77 napon át. A legjobban teljesítő intézmények sportfelszerelésekhez jutnak, mondta rádiónknak Grózli Csaba, a Magyar Szervát Ültetettek Szövetségének orvosigazgatója.
2: Sokszor azért nem állunk neki mozogni, mert úgy gondoljuk, hogy valami nagyot kell tennünk, egy félmaratont lefutni, és ezért tűztük ki, legalább napi 8000 lépésnyi mozgást teljesítsünk. Ha ezt megtesszük egyébként, akkor nagyon sokat tettünk az egészségünkért, és ezzel a mozgás egyébként jótékonyak lehetünk, hiszen segíthetjük az iskolát.
1: Hintóval elszabadult lovak sodortak el járókelőket Kiskunfélegyházán a szüreti felvonuláson. Két gyalogos súlyosan, a fogad három utasa könnyebben megsérült, adta hírül közösségi oldalán a Bács-Kiskun megyei rendőrség. Bejegyzésük szerint az egyik kereszteződésben a fogad hajtója és segédje leszállt, hogy kötőféket cseréljenek a lovakon. Az állatok ekkor megbokrosodtak, a hintóval felhajtottak a járdára, végül egy fának ütközve álltak meg. A rendőrség közúti baleset gondatlan okozása miatt indított büntető eljárást. Legalább annyit veszíthetnek a cégek a mesterséges intelligencia tömeges alkalmazásával, mint amennyit esetleg nyernek. Ezt állítja egy friss amerikai elemzés. Készítői szerint az élő munkaerő leépítésével bizonyos ágazatokban jelentős összeget spórolhatnak. Ugyanakkor, ha valamiért mégsem jön be az EMI-re való áttérés, amire komoly esély van, szinte lehetetlen egy megroppant szervezet vállalati kultúráját és renoméját visszaállítani, például a kereskedelemben vagy a szolgáltató ágazatban. 103 hazai tételt neveztek a Pannonhalmi Sörmustra házi sörfőző versenyére. 89 sör és 14 mézből erjesztett ital, úgynevezett meat szerepel a jövő szombati megmérettetésen. A legkorszerűbb nemzetközi irányelvek alapján vizsgálja majd a szakavatott zsűri a készítményeket. A rendezvényen szakmai és kulturális programok is várják az érdeklődőket. Remek késő nyári időnk lesz, sok napsütéssel, több-kevesebb fátyol felhővel, csapadék nélkül, a szél is enyhe marad. 25 és 30 fok között alakulnak a csúcsok. A legfrissebb előrejelzések szerint estétől észak-észak-nyugat felől beborul, néhol eső, zápor is valószínű. Ezt már az érkező hideg front hozza. Azt mondják most a meteorológusok, hogy a jövő hét első napjaiban már csak 19-23 fok jelenti majd a maximumot.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A vasárnapi ebédig még ki kell bírnunk ezt az egy órát, de szerencsére itt vannak a legjobb zenék, és azt szokták mondani, hogy jó társaságban telik gyorsan az idő. Na, erről gondoskodtam. Itt lesz velem a Cut and Move, a Get Serious-szel, a Matchbox 20 dala is szólni fog, majd az óra elsője pedig Enya és PDD közösőjé. Ez az I Don't Wanna Know. Induljunk el!
0: Best

Best FM a legjobb zenék, szép napot kívánok mindenkinek, szeptember 20-a van, vasárnap. A névnaposok a Friderikák, a születésnaposok között pedig Mikrel Rolandot köszöntetem, egy zseniális kézilabda kapust, és emellett egyébként a hobbija nem más, mint a DJ-skedés, úgyhogy Rolit innen is csókolom, mert személyesen ismerem. A legjobb zenékkel pedig egészen délig még én jövök. Itt lesz velem a Cut'n Move és a Get Serious hamarosan, a folytatás viszont Adamski és Soul a Killer most itt a Besten.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

0: Bádi, ez varázsolt el minket az elmúlt 3 percbe. Egyébként szeptember 20-án a takarítás világnapja is van, és a biztosítás világnapja, valamint az Európa Kultúra napja is. És 1985-ben ezen a napon fogadta a 200 milliómodik vendégét a Disney World. Hát kíváncsi lennék, hogy egyébként ez hol tart, mert el se lehet ezt szerintem képzelni már számokba. Azt viszont nem kell elképzelni, hogy a rövid szünet után mivel fogjuk folytatni, mert megmutatom. Jön Kylie Minogue és az On a Night Like This, ha majd hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt az Ensing és az It's a Gonna Be Me. El kell köszönöm, mert érkezik B. Németh Dia, övé az folytatás egészen este 6 óráig, este 6 órakor pedig természetesen vasárnap ide vagy oda lesz Night Shift, méghozzá White Boy és Némethi felelnek majd a zenékért az első két órájában, utánuk pedig Big Falvi Tamás vár mindenkit. A mikrofonnál eddig Horváth Zoltán Hori volt, szép vasárnap délutánt kívánok és jó ebédet, viszhal!
1: Már csak mi tudjuk...

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Már 1 millió embert érint itthon az új népbetegség. Megint az inváziós fajok, nincs vége a szúnyog szezonnak. Nagy dobásra készül a szegedi lézerkutató. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Már népbetegség, itthon az Alzheimer-kór, úgy 300 ezer ember szenved az agyi idegsejtek tömeges pusztulása miatt, ám miután többségük állandó felügyeletre, ápolásra szorul, hozzátartozóikkal együtt 1 millió érintettel lehet számolni. Erről beszéltek szakemberek a betegség holnap esedékes világnapja előtt. Hozzátették, a terhek túlnyomó többségét a családok viselik, kevés állami segítséget kapnak. Hangsúlyozták, az esetek csaknem fele megfelelő életmóddal megelőzhetők, vagy jelentősen késleltethető lenne. Bár itt az ősz, nincs vége a szúnyog szezonnak, a vérszívók továbbra is támadnak, leginkább az inváziós fajok egyedei. Kemenesi Gábort, a Virológiai Nemzeti Laboratórium igazgatóját hallják.
2: Túlzás, hogy hozzászokjunk egész évben, hiszen azért telünk még van, ha nem is olyan, mint régen, amit megszoktunk, de az is tény, hogy több olyan inváziós idegenhonos szúnyogfajunk is van, már az ázsiai tigris szúnyog talán a legismertebb, aminek egyébként éppen ez a szeptember-október a csúcs szezonja, amikor már ez az indián nyár első hidegfrontok megérkeznek, ebből a szúnyogból van így érzetre a legtöbb, legalábbis azokon a területeken, amiket már meghódított, és inváziós faj révén továbbra is hódítja az újabb és újabb területeket, meg tudják keseríteni ezeket az őszi estéket még most is.
1: Állami intézmények ellen tervezett támadást egy rendőr Franciaországban egy kávézóban csaptak le rá. Odahaza gyártott fegyvert 3D-ben nyomtatott, és több akcióra is készült, de erről egyelőre nem árultak el részleteket. 10 éve dolgozott a testületnél, magának való figurának tartották. Ehhez képest a nyomozók azt állítják, hogy már rég a radikális szélső jobboldal lelkes követője. Megnyitja kapuit a szegedi lézeres kutatóintézet, aki regisztrál és részt vesz jövő pénteken a vezetett látogatáson, szinte mindenhová benézhet a lézerfizika élvonalába tartozó központban. Úgynevezett VR szemüveggel például a laborokba is. Bemutatnak számos látványos kísérletet, a lézer és sugárvédelmi eszközöket és a kötkamra működését is a kutatók éjszakáján. Több fokkal visszaesik a hőmérséklet, már is mondom a részleteket. Remek késő nyári időnk lesz, sok napsütéssel, több-kevesebb fátyol felhővel, csapadék nélkül, a szél is enyhe marad. 25 és 30 fok között alakulnak a csúcsok. A legfrissebb előrejelzések szerint estétől észak-észak-nyugat felől beborul, néhol eső, zápor is valószínű. Ezt már az érkező hideg front hozza. Azt mondják most a meteorológusok, hogy a jövő hét első napjaiban már csak 19-23 fok jelenti majd a maximumot.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás hétvégét kívánok mindenkinek, és vidám vasárnap délután, szeptember 20-a van. Ma a Friderikákat köszönhetjük névnapjuk alkalmából, én pedig addig is gondoskodom a legjobb zenékről. Ebben az órában például hozom Robbie Williams dalát, jön a Millennium, itt lesz Karamel is, és most a Lady Marmeladdal indítok.
0: Best FM, a legjobb zenék.
4: Soul sisters, let me hear you.

Best FM a legjobb zenék. Ma délután 23-28 fok közötti értékeket mérhetünk az országban. Holnap erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd északnyugat felől felszakadozik, csökken a felhőzet és felhő hátvonulások várhatók. Az északnyugatira forduló szél nagy területen megerősödik, majd napközben helyenként viharossá fokozódik. A hőmérséklet hajnalban az előrejelzések szerint 11 és 17, délután pedig 18 és 23 fok között alakul majd. Yeah,

0: Esztefem, a legjobb zenék, közlekedési infokkal jelentkezem. A 7-es főúton például Székesfehérvár belterületén a burkolatot újítják fel, a 67-es kilométernél a Polgárdi felé le is zárták a külső sávot. Aztán a 11-es főúton Szentendrén a 17-es és a 21-es kilométer között burkolati jeleket festenek mozgóterelés mellett, úgyhogy mindkét oldalon sávszűkítésre alkalmanként pedig sávlezárásra kell számítani, ami bizony torlódást okozhat, úgyhogy kitartást arra felé is. A 25-ös főúton pedig Egerben a 11-es kilométertől a 14-es kilométerig nagyszabású felújítási munkák folynak. A négy sávos szakaszon mindkét irányban elkerítettek egy-egy sávot a forgalom elől. A forgalmi rendre vonatkozó szabályokat jelző táblák jelzik. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: egy perc jó. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék. Best
2: FM. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Free your mind.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: El is érkeztünk az egy órához, vagyis jönnek a friss hírek, aztán dübörög a ház hamarosan itt a Besten. A The Boobers érkezik hamarosan, és itt lesz Ali Sekész is, érdemes maradni.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: 50 pluszos láncdohányosok, itt az idő. Nyugdíjasok ékszereire utazott egy pesti bűnbanda. UFO akták második csomag, továbbra sincs magyarázat. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Életmentő szűrőprogramot indított az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet a tüdőrák korai felismerésére, mivel a betegség kezdeti stádiumban szinte egyáltalán nem okoz tüneteket, kulcsfontosságú a megelőzés. Az intézet főigazgatóját, Bogos Krisztinát hallják.
2: A rizikócsoportba tartozókat várjuk elsődlegesen 50 és 74 év közötti aktív dohányosokat, akik legalább 15 évig rendszeresen dohányoztak, azok is, akik letették már, de erős dohányosok voltak. A betegség kialakulásának ez a legfőbb rizikó tényezője, fontos a korai felismerés.
1: November 30-áig érkezik meg az iskolakezdési támogatás második részlete. 400 ezer jogosult gyermek családja számíthat az 50 ezer forintos utalványra. A tanfelszerelések, papírírószerek mellett ruhákat, vitaminokat, műszaki cikkeket, de akár fejlesztőjátékokat és gyógyászati segédeszközöket is beszerezhetnek vele egészen a jövő év március 15-éig. Idős embereket több százmillió forinttal megkárosító családtagjaira csaptak le Budapesten, aranyat vásároltak fel illegálisan és változatos módszerekkel dolgoztak. Egy 71 éves férfit például elkábítottak, ékszereit ellopták, egy másik nyugdíjassal pedig életjáradéki szerződést irattattak alá, és egy 145 milliós ingatlanra tették rá a kezüket. A három gyanúsítottat letartóztatta a bíróság, mintegy 200 millió forint értékű zsákmányt foglaltak le a nyomozók. Nagy sebességgel cikázó objektumok, villódzó, majd eltűnő fények, konvojban repülő fura valamik. Többek között ezek láthatók azokban a videókban, amelyeket a hétvégén hozott nyilvánosságra más dokumentumokkal együtt az amerikai Védelmi Minisztérium. Ez a második csomag az eddig titkosan kezelt és megnyitott UFO akták sorában. A legrégebbi irat 1952-es, a legfrissebb videó tavalyi, tehát 2025-ös. A Pentagon nem fűzött érdeklődést, mi magyarázatot a felvételekhez. Remek késő nyári időnk lesz, sok napsütéssel, több-kevesebb fátyol felhővel, csapadék nélkül, a szél is enyhe marad. 25 és 30 fok között alakulnak a csúcsok. A legfrissebb előrejelzések szerint estétől észak-észak-nyugat felől beborul, néhol eső, zápor is valószínű. Ezt már az érkező hideg front hozza. Azt mondják most a meteorológusok, hogy a jövő hét első napjaiban már csak 19-23 fok jelenti majd a maximumot.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Folytatódik a vasárnapi Best délután. Hello, hello mindenkinek, én Bénémet Dia vagyok. Egy óra is elmúlt már, de én itt vagyok, és töretlenül adom a 90-es és a 2000-es évek legjobb slágereit. Kezdünk is most Alicia Keys 2001-es bemutatkozó albumáról, a Fallin-nal. Töltsük együtt ezt az órát is.
0: Best

Beszélem a legjobb zenék. Sokan az önkormányzat dolgának hiszik, valójában a lakókra vár a saját ingatlan előtti nyitott csatornák, árkok, átereszek tisztítása, figyelmeztet a katasztrófavédelem közösségi oldalán. Már az elmúlt aszályos hónapokban elszoktunk ugye a csapadéktól, remélhetőleg ősszel lesz részünk némi esőben. Ahhoz azonban, hogy ne okozzon az esetleg hirtelen lezuduló csapadék problémát, fontos, hogy a vízelvezetés megoldott legyen a lakóingatlan udvarán és a ház előtt az utcán is. Ha eddig még nem tettük, akkor itt az idő, hogy kitakarítsuk a vízelvezető árkokat a portánk előtt. A katasztrófa védelem a következőkre hívja fel a figyelmet. Mindig távolítsuk el az árkokból a csapadékvíz lefolyását, akadályozó fákat, gyökereket, ágakat, füvet vagy szemetet. A vízelvezető árokba vágást éri hulladékot, kommunális szemetet és egyéb tárgyakat bedobni kifejezetten veszélyes. Fontos továbbá, hogy a csapadékvíz elvezető árokba tilos szennyezett vizet bevezetni, igaz az a kommunális szennyvízre, olajjal vagy más vegyszerrel szennyezett vízre, valamint az állattartásból származó hulladékokat tartalmazó vízre is. A kocsi bejáró alatti átereszekről se feledkezzünk meg, hiszen az is az esővíz elvezetésére szolgál, úgyhogy ne hagyjuk ki ezt az őszi munkát a ház körül, én pedig kerti munkák mellé is adom a legjobb zenéket itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék, balesetmentes közlekedést mindenkinek. A 4-es főúton érdemes fokozott figyelemmel közlekedni Vecsi és átkelési szakaszán, hiszen a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek. A munkákat útszükület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Aztán Cegléd belterületén a 70-es és a 71-es kilométer között ugyancsak a 4-es főúton felújítják a kerékpárutat, útszükület nehezíti az előrejutást. Az 5-ös főúton pedig Alsó-Némedi belterületén aszfaltot marnak, ott a 24-es kilométernél a forgalom félpályán halad. 0620 55 55 155, ez a hívható SMS és Viber számunk. Balesetmentes közlekedést, jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Folytatódik a hétvégi Best délután azonnal, de előtte hírek itt a 2 óra, aztán hozom Best dalát is. Jön az Alane, és meghallgatjuk Carlos Santana egyik régi nagy sikerét. Jön a Dirty Dancing.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A TV2-n Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulia, a Star van Star. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramona, Stól András és Pap Szabi foglalnak majd helyet. Vasárnap esténként Star van Star a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Alzheimer kór, százezrek szenvednek a betegségtől hazánkban. Elszabadult lovag okoztak balesetet Kiskunfélegyházán, újabb tragédia a szlovén hegyekben. Villányi Eszter vagyok. 1 millió embert érint az Alzheimer-kór Magyarországon betegként vagy hozzátartozóként. Erre hívták fel a figyelmet szakemberek a holnapi Alzheimer-kór világnap kapcsán. Ez a betegség a demencia leggyakoribb oka, és hazánkban mintegy 2-300-an szenvednek tőle. Fontos a korai diagnózis, mivel hatékony gyógyszeres kezelés nincs. Hangsúlyozták, az esetek csak nem fele megfelelő életmóddal megelőzhető vagy jelentősen késleltethető lenne. Arra is rámutattak, hogy Magyarországon nincs átfogó demencia stratégia, és mivel itthon nem minősül fogyatékosságnak, a betegség terheinek túlnyomó többségét a családok viselik. Hintóval elszabadult lovak sodortak el járókelőket Kiskunfélegyházán a szüreti felvonuláson. Két gyalogos súlyosan, a fogad három utasa pedig könnyebben megsérült, adta hírül közösségi oldalán a Bács-Kiskun vármegyei rendőrség. Bejegyzésük szerint az egyik kereszteződésben a fogad hajtója és segédje leszállt, hogy kötőféket cseréljen a lovakon. Az állatok ekkor megbokrosodtak, a hintóval felhajtottak a járdára, végül egy fának ütközve álltak meg. A rendőrség közúti baleset gondatlan okozása miatt indított eljárást. Nőtt az eladósodás Európában. Egy friss felmérés szerint az európai lakosság körében 11%-kal nőtt azoknak az aránya, akik az elmúlt fél évben hitelből fizették a számláikat, vagy legalább egyszer fizettek hitelkártyával, így már több mint 50%-os az arány. A felmérés arra is kitér, hogy több a késedelmes fizetés is. 20 országot vizsgáltak 20 000 résztvevővel, a magyar adatok kedvezőbbek az átlagnál, nálunk a megkérdezettek negyede fizet késve, és 35%-a fizeti hitelből a számláit. Egy édesapa meghalt, gyermeke pedig súlyosan megsérült a szlovén hegyekben. A férfi családjával túrázott, amikor Bohiny közelében 60 méter magasról estek szakadékba egy vízesésnél. A 7 éves gyerek egy pihenőnél eltávolodott a családtól és lezuhant a szakadékba. Az apa mentés közben szenvedett végzetes balesetet. A hegyi mentők hozták fel őket a szakadékból, a gyermeket a Ljubljanai kórházba szállították. Az apa életét nem lehetett megmenteni. Marad a napos, száraz idő, csak estétől borul be jobban az ég. A szél északkeleten élénkül meg. 26-30 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 16-22 fok közé hűl a levegő. Éjjel kisebb eső, zápor előfordulhat, főképp északkeleten, néhol még az ég is megdörrenhet, hajnalra majd szakadozik a felhőzet. Általában 13-18 fok között alakulnak a minimumok. Holnap több órás napsütésre számíthatunk felhőátvonulásokkal és 24 fok körüli maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Kellemes hétvégét és vidám vasárnap délutánt mindenkinek. Folytatódik a Best délután, én Béni Meddia vagyok, és mindjárt indítom is a Super Stereo dalát, jön a Bent a neved, de előtte itt van Carlos Santana és a The Product G&B közös felvétele. Egy régi siker, a Dirty Dancing, ez pörög most a Besten.
0: Best

0: kegyetlen, mint halottját az itt agyom.
1: Tettek fel a legjobb zenék, évről évre visszatérő, mégis mindig meglepő jelenség, amire szinte minden vásárló felkapja a fejét. Hát ugye, hogy alig búcsúztattuk el a kánikulát, a nagyobb áruházak polcain már is felragyognak az ünnepi fények, míg javában élvezzük azért a kellemes kora őszi napsütést, a kerti virágok pompáznak, és a meleg nyári szetteket sem pakoltuk el, ám a kereskedelmi láncok gondoskodtak róla, hogy a téli hangulatidő előtt beköltözzön a mindennapjainkba. Szeptember közepén járunk, de a boltok soraiban már teljes pompájukban állnak a csillogó karácsonyfa díszek, a piros arany gömbök, a ledes fényfűzérek és a mosolygós Mikulás figurák. Hát ugye a korai nyitás mögött minden bizonnyal tudatos stratégia áll, hiszen a kereskedők igyekeznek időben megszólítani a megfontolt, előrelátó vásárlókat, akik szeretik elkerülni a decemberi rohanást, bár sokan még a nyár utolsó emlékeit idézik fel. A kínálat már most bőséges és lenyűgöző, a pihepuha plusmanoktól kezdve az ünnepi mintás bögréken át a csillogó girlandokig minden elérhető. Az őszi vásárlás közben így óhatatlanul szembe jön a karácsony varázs, ami egyeseket meglep, másokból viszont azonnal előcsalja az ünnepi készülődés izgalmát, másokból viszont inkább csak értetlenséget vált ki. Kíváncsiak, hogy ki melyik csoportba tartozik. Én egyébként már nagyon várom a karácsonyt, de még nem érzem azért a hangulatát, úgyhogy érdemes lenne körbenézni egy ilyen áruházban, és akkor az ember már rögtön ott találja magát. Én minden esetre addig is a legjobb zenéket adom továbbra is itt a Best FM-en, a 90-es, nem a 2000-es évekből.

0: Jazz FM, a legjobb zenék. Autósok, figyelem, az M70-es autópályán az M7-es irányába a 2-es és az 1-es kilométer között a belső sávot lezárták. Ez okozza a torlódást, a forgalom sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad. Aztán az 1-es főúton Török Bálintnál a 10-es és a 11-es kilométer között hídépítés miatt sáv elhúzásos terelésre és sebességkorlátozásra kell számítani. Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél és a 14-es kilométernél útszűkület van érvényben, az M3-ason pedig 60-ban a 60-as kilométernél közműjavítás miatt felbontották a burkolatot, csak a félútpálya járható. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék, Bob Marley drumminját hallgattuk, mindjárt 3 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán érkezik majd Fábia Julis Zuhekerrel, méghozzá Like a Tried-dal, előtte pedig még meghallgatjuk Heinz Gábor Biga slágerét, a zene te vagy, ez érkezik most, itt a Best.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A TV2-n Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramona, Stól András és Pap Szabi foglalnak majd helyet. Vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
3: Szigorúbb szabályok jönnek a fenntarthatóság kapcsán. Új funkciót kaphat a vármegyei kaszinó. Rotary látogatás Szolnokon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 20-a van, vasárnap. Vége lehet a megalapozatlan zöld ígéreteknek. Szeptember 27-től szigorúbb szabályok vonatkoznak arra, hogy mit állíthatnak a vállalkozások termékeikről és szolgáltatásaikról a fenntarthatósággal kapcsolatban. Az uniós szabályozás alapján több olyan állítás és jelölés is tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősül majd, amelyet a fogyasztók megtévesztésére alkalmasnak tartanak. A változásokról Horváth Bálintot, a gazdasági versenyhivatal szóvivőjét kérdeztük.
4: A vállalkozások egyre nagyobb számban fogalmaznak meg zöld üzeneteket, ugyanakkor nagyon gyakran az úgynevezett zöldremosás hibájába esnek, csak azt állítják egy termékről, hogy mondjuk környezetbarát, fenntartható vagy klímasemleges, és nincs mögötte valós tartalom, ami ezt az állítást alátámasztaná vagy igazolná. Szeptember 27-től a jelenleginél sokkal szigorúbb szabályok lépnek életbe Magyarországon, és ezen a téren a vállalkozásoknak minden egyes állításukat pontosan alátámasztottan bizonyítaniuk kell, és a gazdasági versenyhivatal is fog figyelni ezek betartására.
3: Új funkciót kaphat Szolnok egyik patinás épülete, a vármegyei kaszinó. Számolt be róla a szoljon.hu. Amint egy 130 éves műemlék jellegű ingatlan új tulajdonoshoz került, és a tervek szerint vendéglátóhely, azon belül cukrászda működhet majd benne. Az épületet 1896-ban adták át, az elmúlt évtizedekben pedig többféle célra használták. Működött itt egyebek között úttörőház, a technika és tudományháza, valamint a METESZ szolnoki székháza is. Szolnokra látogatott a magyarországi Rotary District 1911 kormányzója. Tudósított a szoljon.hu. Szakács Zoltán a Tisza Rotary Klub meghívására érkezett a városba, ahol megismerkedett a helyi szervezet munkájával és közösségi kezdeményezéseivel. A program során a résztvevők többek között a Reptár szolnoki repülőmúzeumba is ellátogattak. A látogatás egy jótékonysági kezdeményezéshez is kapcsolódott, amelynek célja, hogy a Rotary helyi közösségi és karitatív tevékenységére is felhívja a figyelmet. Hol kezdődik a függőség, és milyen jelekre érdemes figyelni? Az alkohol, a droga, játék és a képernyőfüggés a magyar fiatalokat is érinti. Ezzel kapcsolatos a Média Unió új kampánya, melynek részeként kiszállókártyákkal segítik a függőségekről való beszélgetést, mondta rádiónknak Kardos Ferenc, a Média Unió ügyvezetője.
5: Ha valaki érzi, vagy látja, hogy probléma van, sokszor nem tudja, hogyan induljon el, mit kérdezzen, vagy kihez forduljon. Ebben adnak kapaszkodót a kiszállókártyák. A kiszállókártyák.hu oldalon az alkohol, drog, játék és képernyőfüggőséghez kapcsolódó összesen 53 kártya tesz fel olyan kérdéseket, amelyeket sokan talán magukban már megfogalmaztak, kimondani azonban nehezebb őket. A hátoldalon rövid szakmai válasz és lehetséges következő lépés olvasható. A kártyák a fiatalok mellett a szülőknek, pedagógusoknak és kortársaknak is segítséget adnak ahhoz, hogyan lehet észrevenni egy problémát, vagy elindítani egy nehéz beszélgetést.
3: Emberkereskedelem és kényszermunka gyanúja miatt indított nyomozást a rendőrség egy szolnoki férfival szemben. Számolt be róla a szoljon.hu. A gyanú szerint egy 70 éves férfit hosszabb időn keresztül dolgoztattak, bántalmaztak, nyugdíját pedig elvették, miközben szabadságát is korlátozták. A férfinak végül sikerült megszöknie, majd rendőri segítséget kért. Az ügyben a hatóság őrizetbe vett egy 37 éves férfit, és emberkereskedelem, illetve kényszermunka miatt folytatja az eljárást. Jelentősen eltérő vízmélységeket mértek a Tiszán, Szolnok különböző pontjain. tudósította a szoljon.hu a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság adatai alapján. A folyó medrének változatossága miatt a vízmélység rövid szakaszokon belül is számottevően változhat. A belvárosi részen és az M4-es híd környékén fél és másfél méter közötti értékeket mértek, míg más szakaszokon, például a Vasúti és a Szent István híd közelében 3 és 7 méter között alakult a mélység. Hol kezdődik a függőség, és milyen jelekre érdemes figyelni? Az alkohol, a droga, játék és a képernyőfüggés a magyar fiatalokat is érinti. Ezzel kapcsolatos a Média Unió új kampánya, melynek részeként kiszállókártyákkal segítik a függőségekről való beszélgetést, mondta rádiónknak Kardos Ferenc, a Média Unió ügyvezetője.
5: Ha valaki érzi, vagy látja, hogy probléma van, sokszor nem tudja, hogyan induljon el, mit kérdezzen, vagy kihez forduljon. Ebben adnak kapaszkodót a kiszállókártyák. A kiszállókártyák.hu oldalon az alkohol, drog, játék és képernyőfüggőséghez kapcsolódó összesen 53 kártya tesz fel olyan kérdéseket, amelyeket sokan talán magunkban már megfogalmaztak, kimondani azonban nehezebb őket. A hátoldalon rövid szakmai válasz és lehetséges következő lépés olvasható. A kártyák a fiatalok mellett a szülőknek, pedagógusoknak és kortársaknak is segítséget adnak ahhoz, hogyan lehet észrevenni egy problémát, vagy elindítani egy nehéz beszélgetést.
3: Ebb összeírást tartanak Szolnokon október 1-e és november 30-a között. Számolt be róla a város honlapján. Az ebb tartóknak kutyánként egy adatlapot kell kitölteniük, amelyet postai úton a polgármesteri hivatalban elhelyezett gyűjtőládákba leadva vagy elektronikus úton is eljuttathatnak a hivatalhoz. Az önkormányzat hangsúlyozta, hogy az összeírás kizárólag a törvényi kötelezettség teljesítését szolgálja. Ebbrendészeti hozzájárulás bevezetését nem tervezik. Az adatlap a hivatalban átvehető, illetve a város honlapjáról is letölthető. Közmeghallgatás tart Törökszent Miklós képviselőtestülete szeptember 24-én csütörtökön. Adta hírül a város honlapján. Az esemény délután 3 órakor kezdődik a Városháza dísztermében. A közmeghallgatáson a lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közvetlenül intézhetik közérdekű kérdéseiket és javaslataikat a képviselőtestület tagjaihoz. Az önkormányzat arra kéri az érintetteket, hogy a kérdéseket lehetőség szerint előzetesen is küldjék el a hivatalnak, így az érdemi válaszok megtételét is elősegíthetik. Rendszeres mozgásra ösztönöz a millió lépés az iskolábért kihívás. A 77 napos akció hétfőn indul. A mottó ezúttal napi 8. A cél ugyanis az, hogy a résztvevők napi legalább 8000-et lépjenek, vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást végezzenek. A lépéseket az iskoláknak lehet gyűjteni, az intézmények értékes sportszervásárlási támogatásért versenyeznek, mondta rádiónknak Grúzli Csaba, a Magyar Szervátültetettek Szövetségének orvosigazgatója.
6: Sokszor azért nem állunk neki mozogni, mert úgy gondoljuk, hogy valami nagyot kell tennünk, egy félmaratont lefutni, vagy valami nagy dolgot csinálni, és ezért tűztük ki ezt a napi 8-at, vagyis hogy legalább napi 8000 lépésnyi mozgást teljesítsünk. Ha ezt megtesszük egyébként, akkor nagyon sokat tettünk az egészségünkért, ami aztán nagyon jó lesz akár a gyerekeknek, akár a felnőtteknek, különösen az, hogy egy közösség alakult most már ki, akik együtt mozognak, és ezzel a mozgás egyébként jótékonyak lehetünk, hiszen segíthetjük az iskolát.
3: A programhoz a Millió Lépés alkalmazáson keresztül bárki csatlakozhat. Átadták az idei Jászkunság primadíjakat a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének megyei gáláján. A 22. alkalommal megrendezett eseményen 10 jelölt közül választották ki a 3 primadíjast, a közönségdíjast és a különdíjast. Primadíjat kapott Bali István, Molnár Dezső és dr. Nagy Imre, a különdíjat Király György festőművész, a közönségdíjat pedig Zelei Gábor színművész vehette át. A gálán több vállalkozói és szakmai elismerést is átadtak, számolt be róla a szoljon.hu. Megkezdődött az 5. ásatási szezon a tiszaörvényi templomdombon. A Tiszafüredi Kispál Múzeum régészei egy árpádkori falu és a hozzátartozó középkori templom maradványait tárják fel. A munkálatokhoz pedig idén is csatlakozhatnak önkéntesek. Az érdeklődők nem csak a feltárásban vehetnek részt, hanem az eddigi eredményeket is megtekinthetik, írja a szoljon.hu. Kellemes késő nyári idő várható térségünkben. A reggeli órákban helyenként pára és köd is kialakulhat. Napközben a felhők mellett több órára kisüt a nap. A délutáni hőmérséklet 26-27 fok körül alakulhat. Jelentős csapadék nem valószínű. A kellemesen meleg idő azonban már nem marad velünk sokáig. A jövő hét elején egy hideg front hatására több fokkal visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: További jó hétvégét kívánok, a Szolnoki Stúdióban Fodor Attila, Friderikáknak pedig boldog névnapot. Ez a takarítás világnapja. Nekünk nem kellett kirámolni a fészet, hogy megtaláljuk a legjobbakat. Jön is az egyik legjobb hangú magyar énekesnő, Fábián Júli, de itt lesz majd a Coldplay és a Flip the Script is hamarosan.
0: 102.4 Best

A jövő hét már kicsit ősziesebb időjárást hoz majd számunkra. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap például egy front vonul át felettünk, hosszabb, rövidebb napos idő mellett elszott záporokra is számítani kell. A szél északnyugatira fordul és megélénkül, kora délután 24 fok lehet a térségben. A keddi nap is felhő átvonulásokat hoz majd a napsütés mellett, elszórt záporok is lehetnek, és továbbra is élénk lesz az északnyugati szél. Csupán 20 fok körül várhatóak a maximumok Szolnok környezetében, szerdán pedig a változóan felhős idő mellett időnként rövid záporok is várhatóak majd, az élénk szélben pedig csupán 19 fokig melegszik majd a levegő. A hosszabb távú előrejelzések azt mutatják, hogy a hétvégére viszont visszatérhetnek az akár 25-27 fokos csúcsok. Mi pedig most visszanézünk a 90-es évekbe, ott találjuk a Flip the Script dalát, Troy Hands in the Air. Flip the script is in the house, come on, flip the script is in the house, yeah, flip the script.

0: az égen át.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.
3: 102.4 Best FM, a legjobb zenék. Jövök a programajánlatokkal. Ón lakodalom, Lakatos László önálló estje Oliver Wolffal jövő kedden 18 órától az Abanovákban tekinthető meg. Segítség megnősültem, Pindrok Csaba vígjáték a kisülszálláson a Vigadóban látható szeptember 25-én pénteken 19 órától. Nové Soma és ifjabb Csóri Sándor koncertje Jászberényben a Lehel Filmszínházban látható majd szeptember 25-én pénteken este 9-től. Agatha Christie, az Egérfogó, a Morpheus színműhely előadása Martfűn a Művelődési Központban tekinthető meg szeptember 25-én pénteken este 7-től. Kutatók éjszakája a Szolnok kampuszon szeptember 25-én pénteken 18 órától, látványos bemutatókkal, interaktív foglalkozásokkal, kiállításokkal többek között. Anya, te hogy vagy? Beszédes Henrietta egy személyes, edukatív színházi előadása az Abanovákban látható majd szeptember 26-án 16 órától. Kéklámpások napja Tiszakécskén a Lovas pályán szeptember 26-án a rendezvénytéren. Lesznek szakmai bemutatók, járműkiállítás, mentőkutyás bemutató, kresszpálya, gyermekprogramok, egészségügyi szűrések, 17 órától pedig fellép majd Vastag Csaba. 13. Tiszai halnapja és Szolnoki Sparhelt Fesztivál szeptember 26 és 27-én a Tiszai hajósok terén, valamint a Tisza parton gyermekjátszóházzal, Sparhelt kiállítással, halsimogatóval, élőzenével és rengeteg halas finomsággal. Kutatók éjszakája a TIT Uránia csillagvizsgálóban itt Szolnokon szeptember 25-én és 26-án 18 órától lesz naplemente figyelés, előadások és távcsövezés a tetőről a Szaturnusz bolygó megfigyelésével. Mozart eleganciája, Schumann szenvedélye és Csajkovszki elementáris ereje találkozik a Szolnoki Szimfonikusok évadnyitó hangversenyén szeptember 28-án hétfőn 19 órától az Abanovák.

92.4 Best FM a legjobb zenék. Útszűkület van a 4-esen Vecsésnél a 21-es kilométernél. Kartszagnál a 165-ös kilométernél aszfaltoznak. Az M4-esen a 37-es, 39-es kilométerek között a leállósávot zárták le. Az M44-esen Kunszentmártonnál csomópontot építenek. Ugyancsak csomópontot építenek az M5-ösön a 73-as, 76-os kilométerek térségében. Debrecennél a 33-ason a 106-os és a 108-as kilométereknél is sávlezárás van. A 4601-es nagykörösi szakaszán a Szolnoki úton útépítés nehezíti a közlekedést. Püspökladány és Báránd és Báránd és Földes között a 42-esen útszűkületre kell figyelni. Útépítésre kell figyelni Jász-Alsó-Szentgyörgyön, a Jászladányra vezető úton. Csatornáznak Cegléden a Széchenyi úton. Nádudvar és Hajdúszoboszló között félpályás lezárás mellett lehet autózni több ponton is. Karbantartást végeznek Öcsödnél a Martfűi összekötő úton. Albert Irsa és Dán-Szent Miklós között ugyancsak útszűkületen kell keresztül hajtani. Monoron az Ady Endre úton kell útszűkületre figyelni. Útépítésre kell számítani, Millértelep után Csataszög felé még október elejéig. Tápiószelén útszűkület van a Rákóczi úton. Ugyancsak Tápiószele térségében a 311-esen aszfaltoznak. A 311-esen Dózsatelepnél is dolgoznak, a 17-es kilométernél ugyancsak aszfaltozási munkálatra kell figyelni. Bárándon a Kossuth úton van útszűkület közműépítési munka miatt. Ecsekfal határában a főcsatornánál útszűkületen kell keresztül hajtani. Jó hétvégét, jó utat! Most a Savage Garden dala szól a 102.4 Best FM-en, Truly Medley Deeply.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Szigorúbb szabályok jönnek a fenntarthatóság kapcsán. Új funkciót kaphat a vármegyei kaszinó. Rotary látogatás Szolnokon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 20-a van, vasárnap. Vége lehet a megalapozatlan zöld ígéreteknek. Szeptember 27-től szigorúbb szabályok vonatkoznak arra, hogy mit állíthatnak a vállalkozások termékeikről és szolgáltatásaikról a fenntarthatósággal kapcsolatban. Az uniós szabályozás alapján több olyan állítás és jelölés is tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősül majd, amelyet a fogyasztók megtévesztésére alkalmasnak tartanak. A változásokról Horváth Bálintot, a gazdasági versenyhivatal szóvivőjét kérdeztük.
2: A vállalkozások egyre nagyobb számban fogalmaznak meg zöld üzeneteket, ugyanakkor nagyon gyakran az úgynevezett zöldremosás hibájába esnek, csak azt állítják egy termékről, hogy mondjuk környezetbarát, fenntartható vagy klímasemleges, és nincs mögötte valós tartalom, ami ezt az állítást alátámasztaná vagy igazolná. Szeptember 27-től a jelenleginél sokkal szigorúbb szabályok lépnek életbe Magyarországon, és ezen a téren a vállalkozásoknak minden egyes állításukat pontosan alátámasztottan bizonyítaniuk kell, és a gazdasági versenyhivatal is fog figyelni ezek betartására.
1: Új funkciót kaphat Szolnok egyik patinás épülete, a vármegyei kaszinó. Számolt be róla a szoljon.hu. Amint egy 130 éves műemlék jellegű ingatlan új tulajdonoshoz került, és a tervek szerint vendéglátóhely, azon belül cukrászda működhet majd benne. Az épületet 1896-ban adták át, az elmúlt évtizedekben pedig többféle célra használták. Működött itt egyebek között úttörőház, a technika és tudományháza, valamint a METESZ szolnoki székháza is. Szolnokra látogatott a magyarországi Rotary District 1911 kormányzója. Tudósította szoljon.hu. Szakács Zoltán a Tisza Rotary Klub meghívására érkezett a városba, ahol megismerkedett a helyi szervezet munkájával és közösségi kezdeményezéseivel. A program során a résztvevők többek között a Reptár szolnoki repülőmúzeumba is ellátogattak. A látogatás egy jótékonysági kezdeményezéshez is kapcsolódott, amelynek célja, hogy a Rotary helyi közösségi és karitatív tevékenységére is felhívja a figyelmet. Hol kezdődik a függőség, és milyen jelekre érdemes figyelni? Az alkohol, a droga, játék és a képernyőfüggés a magyar fiatalokat is érinti. Ezzel kapcsolatos a Média Unió új kampánya, melynek részeként kiszállókártyákkal segítik a függőségekről való beszélgetést, mondta rádiónknak Kardos Ferenc, a Média Unió ügyvezetője.
3: Ha valaki érzi, vagy látja, hogy probléma van, sokszor nem tudja, hogyan induljon el, mit kérdezzen, vagy kihez forduljon. Ebben adnak kapaszkodót a kiszállókártyák. A kiszállókártyák.hu oldalon az alkohol, drog, játék és képernyőfüggőséghez kapcsolódó összesen 53 kártya tesz fel olyan kérdéseket, amelyeket sokan talán magunkban már megfogalmaztak, kimondani azonban nehezebb őket. A hátoldalon rövid szakmai válasz és lehetséges következő lépés olvasható. A kártyák a fiatalok mellett a szülőknek, pedagógusoknak és kortársaknak is segítséget adnak ahhoz, hogyan lehet észrevenni egy problémát, vagy elindítani egy nehéz beszélgetést.
1: Emberkereskedelem és kényszermunka gyanúja miatt indított nyomozást a rendőrség egy szolnoki férfival szemben. Számolt be róla a szoljon.hu. A gyanú szerint egy 70 éves férfit hosszabb időn keresztül dolgoztattak, bántalmaztak, nyugdíját pedig elvették, miközben szabadságát is korlátozták. A férfinak végül sikerült megszöknie, majd rendőri segítséget kért. Az ügyben a hatóság őrizetbe vett egy 37 éves férfit, és emberkereskedelem, illetve kényszermunka miatt folytatja az eljárást. Jelentősen eltérő vízmélységeket mértek a Tiszán, Szolnok különböző pontjain. Tudósította a szoljon.hu a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság adatai alapján. A folyó medrének változatossága miatt a vízmélység rövid szakaszokon belül is számottevően változhat. A belvárosi részen és az M4-es híd környékén fél és másfél méter közötti értékeket mértek, míg más szakaszokon, például a Vasúti és a Szent István híd közelében 3 és 7 méter között alakult a mélység. Hol kezdődik a függőség, és milyen jelekre érdemes figyelni? Az alkohol, a droga, játék és a képernyőfüggés a magyar fiatalokat is érinti. Ezzel kapcsolatos a Média Unió új kampánya, melynek részeként kiszállókártyákkal segítik a függőségekről való beszélgetést, mondta rádiónknak Kardos Ferenc, a Média Unió ügyvezetője.
3: Ha valaki aki érzi, vagy látja, hogy probléma van, sokszor nem tudja, hogyan induljon el, mit kérdezzen, vagy kihez forduljon. Ebben adnak kapaszkodót a kiszállókártyák. A kiszállókártyák.hu oldalon az alkohol, drog, játék és képernyő függőséghez kapcsolódó összesen 53 kártya tesz fel olyan kérdéseket, amelyeket sokan talán magunkban már megfogalmaztak, kimondani azonban nehezebb őket. A hátoldalon rövid szakmai válasz és lehetséges következő lépés olvasható. A kártyák a fiatalok mellett a szülőknek, pedagógusoknak és kortársaknak is segítséget adnak ahhoz, hogyan lehet észrevenni egy problémát, vagy elindítani egy nehéz beszélgetést.
1: Ebb összeírást tartanak Szolnokon október 1-e és november 30-a között. Számolt be róla a város honlapján. Az ebb tartóknak kutyánként egy adatlapot kell kitölteniük, amelyet postai úton, a polgármesteri hivatalban elhelyezett gyűjtőládákba leadva vagy elektronikus úton is eljuttathatnak a hivatalhoz. Az önkormányzat hangsúlyozta, hogy az összeírás kizárólag a törvényi kötelezettség teljesítését szolgálja. Ebb rendészeti hozzájárulás bevezetését nem tervezik. Az adatlap a hivatalban átvehető, illetve a város honlapjáról is letölthető. Közmeghallgatás tart Törökszent Miklós képviselőtestülete szeptember 24-én csütörtökön. Adta hírül a város honlapján. Az esemény délután 3 órakor kezdődik a Városháza dísztermében. A közmeghallgatáson a lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közvetlenül intézhetik közérdekű kérdéseiket és javaslataikat a képviselőtestület tagjaihoz. Az önkormányzat arra kéri az érintetteket, hogy a kérdéseket lehetőség szerint előzetesen is küldjék el a hivatalnak, így az érdemi válaszok megtételét is elősegíthetik. Rendszeres mozgásra ösztönöz a millió lépés az iskolávért kihívás. A 77 napos akció hétfőn indul. A motto ezúttal napi 8. A cél ugyanis az, hogy a résztvevők napi legalább 8000-et lépjenek, vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást végezzenek. A lépéseket az iskoláknak lehet gyűjteni, az intézmények értékes sportszervásárlási támogatásért versenyeznek. Mondta rádiónknak Grúzli Csaba, a Magyar Szervát Ültetettek Szövetségének orvosigazgatója.
4: Sokszor azért nem állunk neki mozogni, mert úgy gondoljuk, hogy valami nagyot kell tennünk, egy félmaratont lefutni, vagy valami nagy dolgot csinálni, és ezért tűztük ki ezt a napi 8-at, vagyis hogy legalább napi 8000 lépésnyi mozgást teljesítsünk. Ha ezt megtesszük egyébként, akkor nagyon sokat tettünk az egészségünkért, ami aztán nagyon jó lesz akár a gyerekeknek, akár a felnőtteknek, különösen az, hogy egy közösség alakult most már ki, akik együtt mozognak, és ezzel a mozgás egyébként jótékonyak lehetünk, hiszen segíthetjük az iskolát.
1: A programhoz a millió lépés alkalmazáson keresztül bárki csatlakozhat. Átadták az idei Jászkunság primadíjakat a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének megyei gáláján. A 22. alkalommal megrendezett eseményen 10 jelölt közül választották ki a 3 primadíjast, a közönségdíjast és a különdíjast. Primadíjat kapott Bali István, Molnár Dezső és dr. Nagy Imre, a különdíjat Király György festőművész, a közönségdíjat pedig Zelei Gábor színművész vehette át. A gálán több vállalkozói és szakmai elismerést is átadtak. Számolt be róla a szoljon.hu. Megkezdődött az 5. ásatási szezon a tiszaörvényi templomdombon. A tiszafüredi Kispál Múzeum régészei egy árpádkori falu és a hozzátartozó középkori templom maradványait tárják fel. A munkálatokhoz pedig idén is csatlakozhatnak önkéntesek. Az érdeklődők nem csak a feltárásban vehetnek részt, hanem az eddigi eredményeket is megtekinthetik, írja a szoljon.hu. Kellemes késő nyári idő várható térségünkben. A reggeli órákban helyenként pára és köd is kialakulhat. Napközben a felhők mellett több órára kisüt a nap. A délutáni hőmérséklet 26-27 fok körül alakulhat. Jelentős csapadék nem valószínű. A kellemesen meleg idő azonban már nem marad velünk sokáig. A jövő hét elején egy hideg front hatására több fokkal visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Én pedig Fodor Attila vagyok. Ma van a születésnapja az extrém zenészének, Nyonya Betancourtnak. 91-ben a Modern Words daluk vezeti az amerikai listát, és most ünnepelne Robert Wiggins a Grandmaster Flash-ből. A zenei kínálatban ezúttal egy kis R&B a 2000-es évekből. Craig David dalát hallgatjuk, a Walking Way.
0: 102.4 West FM.

A jövő hét már kicsit ősziesebb időjárást hoz majd számunkra. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap például egy front vonul át felettünk, hosszabb, rövidebb napos idő mellett elszórt záporokra is számítani kell. A szél északnyugatira fordul és megélénkül, kora délután 24 fok lehet a térségben. A keddi nap is felhő átvonulásokat hoz majd a napsütés mellett, elszórt záporok is lehetnek, és továbbra is élénk lesz az északnyugati szél. Csupán 20 fok körül várhatóak a maximumok Szolnok környezetében. Szerdán pedig a változóan felhős idő mellett időnként rövid záporok is várhatóak majd. Az élénk szélben pedig csupán 19 fokig melegszik majd a levegő. A hosszabb távú előrejelzések azt mutatják, hogy a hétvégére viszont visszatérhetnek az akár 25-27 fokos csúcsok. Egy kis ibizai hangulat a 90-es évekből, ezúttal a Negro Kentől, a Cada West hallgatjuk a 102.4 Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.
2: 102.4 Best FM, a legjobb zenék. Jövök a programajánlatokkal. Önlakodalom, Lakatos László önálló estje Oliver Wolffal jövő kedden 18 órától az Abanovákban tekinthető meg. Segítség megnősültem, Pindrok Csaba vígjátéka kisülszálláson a Vigadóban látható szeptember 25-én pénteken 19 órától. Nové Soma és ifjabb Csóri Sándor koncertje Jászberényben a Lehel Filmszínházban látható majd szeptember 25-én pénteken este 9-től. Agatha Christie, az Egérfogó, a Morpheus színműhely előadása Martfűn a Művelődési Központban tekinthető meg szeptember 25-én pénteken este 7-től. Kutatók éjszakája a Szolnok kampuszon szeptember 25-én pénteken 18 órától, látványos bemutatókkal, interaktív foglalkozásokkal, kiállításokkal többek között. Anya, te hogy vagy? Beszédes Henrietta egy személyes, edukatív színházi előadása az Abanovákban látható majd szeptember 26-án 16 órától. Kéklámpások napja Tiszakécskén a Lovaspályán szeptember 26-án a rendezvénytéren. Lesznek szakmai bemutatók, járműkiállítás, mentőkutyás bemutató, kresszpálya, gyermekprogramok, egészségügyi szűrések, 17 órától pedig fellép majd Vastag Csaba. 13. Tiszai halnapja és Szolnoki Sparhelt Fesztivál szeptember 26 és 27-én a Tiszai hajósok terén, valamint a Tisza parton gyermekjátszóházzal, Sparhelt kiállítással, halsimogatóval, élőzenével és rengeteg halas finomsággal. Kutatók éjszakája a TIT Uránia csillagvizsgálóban itt Szolnokon szeptember 25-én és 26-án 18 órától lesz naplemente figyelés, előadások és távcsövezés a tetőről a Saturnus bolygó megfigyelésével. Mozart eleganciája, Schumann szenvedélye és Csajkovszki elementáris ereje találkozik a Szolnoki Szimfonikusok évadnyitó hangversenyén szeptember 28-án hétfőn 19 órától az Abanovákban. Újra látlak Kökény Attila és Rakoncai Viktor műsora Törökszentmiklóson az Ipoly Művelődési Központban látható majd szeptember 29-én kedden este 7-től. A Félrelépni Szabad film közönség találkozója Jábor Nándor és Kövesi Csenge szereplőkkel szeptember 29-én lesz kedden 18-15-től itt Szolnokon a Tisza part moziban. Kellemes időtöltést a programokhoz, most Tóth Gabi dalát hallgatjuk, a Sorsot a 102.4 Best FM-en.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Útszűkület van a 4-esen Vecsésnél a 21-es kilométernél. Karcagnál a 165-ös kilométernél aszfaltoznak. Az M4-esen a 37-es, 39-es kilométerek között a leállósávot zárták le. Az M44-esen Kunszentmártonnál csomópontot építenek. Ugyancsak csomópontot építenek az M5-ösön a 73-as, 76-os kilométerek térségében. Debrecennél a 33-ason a 106-os és a 108-as kilométereknél is sávlezárás van. A 46-01-es nagykörösi szakaszán a Szolnoki úton útépítés nehezíti a közlekedést. Püspökladány és Báránd és Báránd és Földes között a 42-esen útszűkületre kell figyelni. Útépítésre kell figyelni Jász-Alsó-Szentgyörgyön, a Jászladányra vezető úton. Csatornáznak Cegléden a Széchenyi úton. Nádudvar és Hajdúszoboszló között félpályás lezárás mellett lehet autózni több ponton is. Karbantartást végeznek Öcsödnél a Martfűi összekötő úton. Albertirsa és Dán-Szent Miklós között ugyancsak útszűkületen kell keresztül hajtani. Monoron az Ady Endre úton kell útszűkületre figyelni. Útépítésre kell számítani, Millértelep után Csataszök felé még október elejéig. Tápiószelén útszűkület van a Rákóczi úton. Ugyancsak Tápiószele térségében a 311-esen aszfaltoznak. A 311-esen Dózsatelepnél is dolgoznak a 17-es kilométernél, ugyancsak aszfaltozási munkálatra kell figyelni. Bárándon a Kossuth úton van útszűkület közműépítési munka miatt. Ecsekfal határában a főcsatornánál útszűkületen kell keresztül hajtani. A Hooligans-szel folytatjuk ezt a vasárnapot, a vér nem válik vízzé.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Nem akartam rommá menni. Egy életet mulattam át, sokszor próbáltam jobbá lenni, de a szenvedély az utamba állt. Hiába mondják, hogy lassítsak, mert a sír...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Szigorúbb szabályok jönnek a fenntarthatóság kapcsán. Új funkciót kaphat a vármegyei kaszinó. Rotary látogatás Szolnokon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 20-a van, vasárnap. Vége lehet a megalapozatlan zöld ígéreteknek. Szeptember 27-től szigorúbb szabályok vonatkoznak arra, hogy mit állíthatnak a vállalkozások termékeikről és szolgáltatásaikról a fenntarthatósággal kapcsolatban. Az uniós szabályozás alapján több olyan állítás és jelölés is tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősül majd, amelyet a fogyasztók megtévesztésére alkalmasnak tartanak. A változásokról Horváth Bálintot, a gazdasági versenyhivatal szóvivőjét kérdeztük.
3: A vállalkozások egyre nagyobb számban fogalmaznak meg zöld üzeneteket, ugyanakkor nagyon gyakran az úgynevezett zöldremosás hibájába esnek, csak azt állítják egy termékről, hogy mondjuk környezetbarát, fenntartható vagy klímasemleges, és nincs mögötte valós tartalom, ami ezt az állítást alátámasztaná vagy igazolná. Szeptember 27-től a jelenleginél sokkal szigorúbb szabályok lépnek életbe Magyarországon, és ezen a téren a vállalkozásoknak minden egyes állításukat pontosan alátámasztottan bizonyítaniuk kell, és a gazdasági versenyhivatal is fog figyelni ezek betartására.
2: Új funkciót kaphat Szolnok egyik patinás épülete, a vármegyei kaszinó. Számolt be róla a szoljon.hu. Amint egy 130 éves műemlék jellegű ingatlan új tulajdonoshoz került, és a tervek szerint vendéglátóhely, azon belül cukrászda működhet majd benne. Az épületet 1896-ban adták át, az elmúlt évtizedekben pedig többféle célra használták. Működött itt egyebek között úttörőház, a technika és tudományháza, valamint a METESZ szolnoki székháza is. Szolnokra látogatott a magyarországi Rotary District 1911 kormányzója. Tudósított a szoljon.hu. Szakács Zoltán a Tisza Rotary Klub meghívására érkezett a városba, ahol megismerkedett a helyi szervezet munkájával és közösségi kezdeményezéseivel. A program során a résztvevők többek között a Reptár szolnoki repülőmúzeumba is ellátogattak. A látogatás egy jótékonysági kezdeményezéshez is kapcsolódott, amelynek célja, hogy a Rotary helyi közösségi és karitatív tevékenységére is felhívja a figyelmet. Hol kezdődik a függőség, és milyen jelekre érdemes figyelni? Az alkohol, a droga, játék és a képernyőfüggés a magyar fiatalokat is érinti. Ezzel kapcsolatos a Média Unió új kampánya, melynek részeként kiszállókártyákkal segítik a függőségekről való beszélgetést, mondta rádiónknak Kardos Ferenc, a Média Unió ügyvezetője.
4: Ha valaki érzi, vagy látja, hogy probléma van, sokszor nem tudja, hogyan induljon el, mit kérdezzen, vagy kihez forduljon. Ebben adnak kapaszkodót a kiszállókártyák. A kiszállókártyák.hu oldalon az alkohol, drog, játék és képernyőfüggőséghez kapcsolódó összesen 53 kártya tesz fel olyan kérdéseket, amelyeket sokan talán magukban már megfogalmaztak, kimondani azonban nehezebb őket. A hátoldalon rövid szakmai válasz és lehetséges következő lépés olvasható. A kártyák a fiatalok mellett a szülőknek, pedagógusoknak és kortársaknak is segítséget adnak ahhoz, hogyan lehet észrevenni egy problémát, vagy elindítani egy nehéz beszélgetést.
2: Emberkereskedelem és kényszermunka gyanúja miatt indított nyomozást a rendőrség egy szolnoki férfival szemben. Számolt be róla a szoljon.hu. A gyanú szerint egy 70 éves férfit hosszabb időn keresztül dolgoztattak, bántalmaztak, nyugdíját pedig elvették, miközben szabadságát is korlátozták. A férfinak végül sikerült megszöknie, majd rendőri segítséget kért. Az ügyben a hatóság őrizetbe vette egy 37 éves férfit, és emberkereskedelem, illetve kényszermunka miatt folytatja az eljárást. Jelentősen eltérő vízmélységeket mértek a Tiszán, Szolnok különböző pontjain. Tudósította a szoljon.hu a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság adatai alapján. A folyó medrének változatossága miatt a vízmélység rövid szakaszokon belül is számottevően változhat. A belvárosi részen és az M4-es híd környékén fél és másfél méter közötti értékeket mértek, míg más szakaszokon, például a Vasúti és a Szent István híd közelében 3 és 7 méter között alakult a mélység. Hol kezdődik a függőség, és milyen jelekre érdemes figyelni? Az alkohol, a droga, játék és a képernyőfüggés a magyar fiatalokat is érinti. Ezzel kapcsolatos a Média Unió új kampánya, melynek részeként kiszállókártyákkal segítik a függőségekről való beszélgetést, mondta rádiónknak Kardos Ferenc, a Média Unió ügyvezetője.
4: Ha valaki érzi, vagy látja, hogy probléma van, sokszor nem tudja, hogyan induljon el, mit kérdezzen, vagy kihez forduljon. Ebben adnak kapaszkodót a kiszállókártyák. A kiszállókártyák.hu oldalon az alkohol, drog, játék és képernyő függőséghez kapcsolódó összesen 53 kártya tesz fel olyan kérdéseket, amelyeket sokan talán magunkban már megfogalmaztak, kimondani azonban nehezebb őket. A hátoldalon rövid szakmai válasz és lehetséges következő lépés olvasható. A kártyák a fiatalok mellett a szülőknek, pedagógusoknak és kortársaknak is segítséget adnak ahhoz, hogyan lehet észrevenni egy problémát, vagy elindítani egy nehéz beszélgetést.
2: Ebb összeírást tartanak Szolnokon október 1-e és november 30-a között. Számolt be róla a város honlapján. Az ebb tartóknak kutyánként egy adatlapot kell kitölteniük, amelyet postai úton, a polgármesteri hivatalban elhelyezett gyűjtőládákba leadva vagy elektronikus úton is eljuttathatnak a hivatalhoz. Az önkormányzat hangsúlyozta, hogy az összeírás kizárólag a törvényi kötelezettség teljesítését szolgálja. Ebb rendészeti hozzájárulás bevezetését nem tervezik. Az adatlap a hivatalban átvehető, illetve a város honlapjáról is letölthető. Közmeghallgatást tart Törökszent Miklós képviselőtestülete szeptember 24-én csütörtökön. Adta hírül a város honlapján. Az esemény délután 3 órakor kezdődik a Városháza dísztermében. A közmeghallgatáson a lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közvetlenül intézhetik közérdekű kérdéseiket és javaslataikat a képviselőtestület tagjaihoz. Az önkormányzat arra kéri az érintetteket, hogy a kérdéseket lehetőség szerint előzetesen is küldjék el a hivatalnak, így az érdemi válaszok megtételét is elősegíthetik. Rendszeres mozgásra ösztönöz a millió lépés az iskolábért kihívás. A 77 napos akció hétfőn indul. A motto ezúttal napi 8. A cél ugyanis az, hogy a résztvevők napi legalább 8000-et lépjenek, vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást végezzenek. A lépéseket az iskoláknak lehet gyűjteni, az intézmények értékes sportszervásárlási támogatásért versenyeznek, mondta rádiónknak Grúzli Csaba, a Magyar Szervátültetettek Szövetségének orvosigazgatója.
5: Sokszor azért nem állunk neki mozogni, mert úgy gondoljuk, hogy valami nagyot kell tennünk, egy félmaratont lefutni, vagy valami nagy dolgot csinálni, és ezért tűztük ki ezt a napi 8-at, vagyis hogy legalább napi 8000 lépésnyi mozgást teljesítsünk. Ha ezt megtesszük egyébként, akkor nagyon sokat tettünk az egészségünkért, és ami aztán nagyon jó lesz akár a gyerekeknek, akár a felnőtteknek, különösen az, hogy egy közösség alakult most már ki, akik együtt mozognak, és ezzel a mozgás egyébként jótékonyak lehetünk, hiszen segíthetjük az iskolát.
2: A programhoz a Millió Lépés alkalmazáson keresztül bárki csatlakozhat. Átadták az idei Jászkunság primadíjakat a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének megyei gáláján. A 22. alkalommal megrendezett eseményen 10 jelölt közül választották ki a 3 primadíjast, a közönségdíjast és a különdíjast. Primadíjat kapott Bali István, Molnár Dezső és Dr. Nagy Imre, a különdíjat Király György festőművész, a közönségdíjat pedig Zelei Gábor színművész vehette át. A gálán több vállalkozói és szakmai elismerést is átadtak. Számolt be róla a szoljon.hu. Megkezdődött az 5. ásatási szezon a tiszaörvényi templomdombon. A Tiszafüredi Kispál Múzeum régészei egy árpádkori falu és a hozzátartozó középkori templom maradványait tárják fel. A munkálatokhoz pedig idén is csatlakozhatnak önkéntesek. Az érdeklődők nem csak a feltárásban vehetnek részt, hanem az eddigi eredményeket is megtekinthetik, írja a szoljon.hu. Kellemes késő nyári idő várható térségünkben. A reggeli órákban helyenként pára és köd is kialakulhat. Napközben a felhők mellett több órára kisüt a nap. A délutáni hőmérséklet 26-27 fok körül alakulhat. Jelentős csapadék nem valószínű. A kellemesen meleg idő azonban már nem marad velünk sokáig. A jövő hét elején egy hideg front hatására több fokkal visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: És szólnak a mikrofon mögött Fodor Attila. A mai neves listánkon ott van Aracki László, Csapó Gábor, olimpiai bajnok vízilabdázó, Závodszky Noémi és Sofia Loren színésznő, és Juan Pablo Montoya, Forma 1-es versenyző, akinek fia már az F2-ben vitézkedik. Britney Spears-szel folytatom a Gimme Moral.
0: 102.4 Best

Jövő hét már kicsit ősziesebb időjárást hoz majd számunkra. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap például egy front vonul át felettünk, hosszabb, rövidebb napos idő mellett elszott záporokra is számítani kell. A szél észak-nyugatira fordul és megélénkül, kora délután 24 fok lehet a térségben. A keddi nap is felhő átvonulásokat hoz majd a napsütés mellett, elszórt záporok is lehetnek, és továbbra is élénk lesz az észak-nyugati szél. Csupán 20 fok körül várhatóak a maximumok Szolnok környezetében, szerdán pedig a változóan felhős idő mellett időnként rövid záporok is várhatóak majd, az élénk szélben pedig csupán 19 fokig melegszik majd a levegő. A hosszabb távú előrejelzések azt mutatják, hogy a hétvégére viszont visszatérhetnek az akár 25-27 fokos csúcs. Többször is megfordult az angol slágerlistán, mégis a legjobbja a 90-es évek elejéről ez a dal volt. A nemrégiben születésnapját ünneplő Mooney Love jön, és az It's a Shame a 102.4 Best FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.
2: 102.4 Best FM, a legjobb zenék. Jövök a programajánlatokkal. Ón lakodalom, Lakatos László önálló estje Oliver Wolffal jövő kedden 18 órától az Abanovákban tekinthető meg. Segítség megnősültem, Pindrok Csaba vígjáték a kisülszálláson a Vigadóban látható szeptember 25-én pénteken 19 órától. Nové Soma és ifjabb Csóri Sándor koncertje Jászberényben a Lehel Filmszínházban látható majd szeptember 25-én pénteken este 9-től. Agatha Christie, az Egérfogó, a Morpheus színműhely előadása Martfűn a Művelődési Központban tekinthető meg szeptember 25-én pénteken este 7-től. Kutatók éjszakája a Szolnok kampuszon szeptember 25-én pénteken 18 órától, látványos bemutatókkal, interaktív foglalkozásokkal, kiállításokkal többek között. Anya, te hogy vagy? Beszédes Henrietta egy személyes, edukatív színházi előadása az Abanovákban látható majd szeptember 26-án 16 órától. Kéklámpások napja Tiszakécskén a Lovaspályán szeptember 26-án a rendezvénytéren. Lesznek szakmai bemutatók, járműkiállítás, mentőkutyás bemutató, kresszpálya, gyermekprogramok, egészségügyi szűrések, 17 órától pedig fellép majd Vastag Csaba. 13. Tiszai Halnapja és Szolnoki Sparhelt Fesztivál szeptember 26 és 27-én a Tiszai Hajósok terén, valamint a Tisza parton gyermekjátszóházzal, Sparhelt kiállítással, halsimogatóval, élőzenével és rengeteg halas finomsággal. Kutatók éjszakája a TIT Uránia csillagvizsgálóban itt Szolnokon szeptember 25-én és 26-án 18 órától lesz naplemente figyelés, előadások és távcsövezés a tetőről a Szaturnusz bolygó megfigyelésével. Mozart eleganciája, Schumann szenvedélye és Csajkovszki elementáris ereje találkozik a Szolnoki Szimfonikusok évadnyitó hangversenyén szeptember 28-án hétfőn 19 órától az Abanovákban. Újra látlak Kökény Attila és Rakoncai Viktor műsora Török Szent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban látható majd szeptember 29-én kedden este 7-től. A Félrelépni Szabad film közönség találkozója Jábor Nándor és Kövesi Csenge szereplőkkel szeptember 29-én lesz kedden 18-15-től itt Szolnokon a Tiszapart moziban. És talán az egyik legjobb program, ha táncolunk egy jót, erre pedig itt van most a Desperado dala, a Táncolj a 102.4 Best FM-en.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Útszűkület van a 4-esen Vecsésnél a 21-es kilométernél. Kartszagnál a 165-ös kilométernél aszfaltoznak. Az M4-esen a 37-es, 39-es kilométerek között a leállósávot zárták le. Az M44-esen Kunszentmártonnál csomópontot építenek. Ugyancsak csomópontot építenek az M5-ösön a 73-as, 76-os kilométerek

0: Miklós között ugyancsak útszűkületen kell keresztül hajtani. Monoron az Ady Endre úton kell útszűkületre figyelni. Útépítésre kell számítani, Millértelep után Csataszög felé még október elejéig. Tápiószelén útszűkület van a Rákóczi úton. Ugyancsak Tápiószele térségében a 311-esen aszfaltoznak. A 311-esen Dózsatelepnél is dolgoznak, a 17-es kilométernél ugyancsak aszfaltozási munkálatra kell figyelni. Bárándon a Kossuth úton van útszűkület közműépítési munka miatt. Ecsekfal határában a főcsatornánál útszűkületen kell keresztül hajtani. Most a 4-es street jön, és a 10 éven átható pedig a Night Shift csapata. Fodor Attila vagyok, további Best FM-es vasárnap délutánt és pihenést.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha szél leszemben szaladok, én a...

Basket-tűnik. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Felemás az idei méztermés. Családi vállalkozásban fosztottak ki időseket. Átjáró, a színház kedvelő fiataloknak indul program. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Vegyes képet mutat az idei méz szezon, bár egyes fajtákból az átlagosnál is több termet, mégsem felhőtlen az öröm. A nyári szélsőséges időjárás ugyanis több milliárd forintos bevétel kiesést okozott, mondta rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
2: Iszonyatos aszály és hőkupola miatt mi méhészek nem gondoltuk, hogy a természet csodára képes, és repcéből, akácból, hársból átlag-átlag fölötti termés lett az országban. A napraforgó viszont hiába bírja a forróságot, az aszályt már nem bírta, nem mézel. Körülbelül harmada lett egy átlagos jobb termésnek, 10-12 ezer tonna esett ki az országos méztermésből, ez forintosítva a nagybani áron 8-10 milliárd forinttal kevesebb árbevételt jelent a magyar méhészeknek.
1: Idős embereket több 100 millió forinttal megkárosító család tagjaira csaptak le Budapesten. Aranyat vásároltak fel illegálisan és változatos módszerekkel dolgoztak. Egy 71 éves férfit például elkábítottak, ékszereit pedig ellopták. Egy másik nyugdíjassal életjáradéki szerződést írattattak alá, és egy 145 milliós ingatlanra tették rá a kezüket. A három gyanúsítottat letartóztatta a bíróság, mintegy 200 millió forint értékű zsákmányt foglaltak le a nyomozók. Ifjúsági programsorozat indul 7 budapesti színház összefogásával. Az átjáró program a 15-25 éves korosztálynak szól, és az a célja, hogy a fiatalok testközelből tapasztalhassák meg, mi történik a színpadokon vagy a kulisszák mögött. Előadások, workshopok, kulisszajárások, vitaszínházi alkalmak várják őket jövő tavaszig. A programhoz a Budapest Báb Színház, a Katona József, a Radnóti, a Szkíné Színház, a Trafó, az Örkény Színház, valamint a Víg Színház is csatlakozott. Állami intézmények ellen tervezett támadást egy rendőr Franciaországban, egy kávézóban csaptak le rá. Odahaza gyártott fegyvert és több akcióra is készült, de erről nem árultak el részleteket. 10 éve dolgozott a testületnél, magának való figurának tartották. Ehhez képest a nyomozók azt állítják, hogy már rég a radikális szélső jobboldal követője. Estétől jobban beborul az ég, északkeleten a szél is megélénkül, északára 13-18 fok közé hűl a levegő, kisebb eső, zápor előfordulhat, főleg északkeleten, néhol az ég is megdörrenhet, hajnalra viszont már szakadozik a felhőzet. Holnap országszerte kiderül az ég, és több órás napsütésre számíthatunk felhő átvonulásokkal, futó zápor az északkeleti ország részben lehet. A szél sokfelé megélénkül, megerősödik, 18 és 24 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Aki minket hallgat, a következő 120 percben chill, lounge és deep house mixet fog majd hallgatni. 6-tól 7-ig velem Whiteboy-jal, 7-től vasárnapi rezidensünkkel, DJ Németivel, a Night Shift lemezjátszói mögött.
3: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

1-től 160-ig azért ez nem kis meló. Ennél nagyobb feladat már csak feltölteni volt őket, de ott van 160 mix a Mixcard profilomon. Szépen pörögnek a számlálók, a legutóbb feltöltött 5-ös pakkon is mennek a meghallgatások. A szabály még mindig ugyanaz, hogyha mindegyik mixen van 100 meghallgatás, akkor jön a következő 5-ös csomag. Szóval aki már esetleg tényleg ezt a 160-at végighallgatta volna többször is, és szeretné, hogy jöjjön az újabb 5-ös csomag, hát akkor ezt a legutóbb feltöltött 5-öt egy picikét nyomja meg, és hallgassa azokat még 2-szer, 10-szer, 20-szor, 100-szor. Tracklista természetesen most is mellékelve van, mixcloud.com/DJ Whiteboy, ezt a profilt keressétek.

0: Swift Whiteboy-jal és a legjobb zenékkel.
1: A Mixcardon pedig nem csak az én korábbi mixeim hallgathatók vissza, mert kivétel nélkül az összes Nightshift lemezlovas oda tölti fel a korábbi mixeit a saját profilja alá, szóval ott tessék keresgetni Nightshift DJ-k után. Akinek pedig ez nem elég, és szeretné velünk felvenni a kapcsolatot, üzenni nekünk, megteheti számtalan módon. Lehet például nekünk e-mailt írni az info@bestfmbudapest.hu-ra, SMS vagy Viber üzenetet küldeni a 0620 55 55 155-re, és hogyha lájkoltok minket Instán és Facebookon, Best FM Rádió Magyarország, akkor természetesen azon keresztül is üzenhettek nekünk.

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal a Best FM-en.
1: Még egy picikét a lemezjátszóknál én White Boy, aztán utána egy órán keresztül DJ Németi, vasárnapi rezidensok, aki az előző órához hasonlóan a következő 60 percben is chill, lounge és deep house darabokat fog majd mixelni, úgyhogy nagyon-nagyon picike szünet, és héttől folytatódik a Night Shift itt.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A TV2-n Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Star van Star. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramona, Stól András és Papp Szabi foglalnak majd helyet. Vasárnap esténként Star van Star a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Szűrőprogramot indítottak dohányosoknak. Komoly dróncsapások érték Moszkvát, éjszaka felhők érkeznek. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Életmentő szűrőprogramot indított az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet a tüdőrák korai felismerésére. Mivel a betegség kezdeti stádiumban szinte egyáltalán nem okoz tüneteket, kulcsfontosságú a megelőzés. Az intézet főigazgatóját, Bogos Krisztinát hallják.
2: Akik fokozott kockázatúnak számítanak még a tünetmentes állapotban, fontos, hogy megjelenjenek ilyen szűrővizsgálaton. A rizikócsoportba tartozókat várjuk elsődlegesen, 50 és 74 év közötti aktív dohányosokat, akik legalább 15 évig rendszeresen dohányoztak.
1: Másfél hét múlva, szeptember 30-án érkezik az üzemanyagtámogatás első részlete a dízeleseknek, utána október 30-án, november 13-án és december 7-én utal az államkincstár. Egy jogosultnak egy kocsi után, akkor is, ha több van a nevén. Összesen 20 000 forintra számíthatnak a legfeljebb 150 lóerős, gázolajjal hajtott autók után az érintettek. Ha a NAV nem ismeri az autós bankszámláját, postán küldi a pénzt a kincstár. Komoly támadások zajlottak éjjel az orosz-ukrán háborúban. Ukrajnában 4 meghaltak, köztük 3 gyermek a Kijev térségét ért orosz dróncsapásokban. Egy magánházba csapódott drón egy anya és 3 ikrei halálát okozta. Moszkvát minden eddiginél nagyobb támadás érte, több mint 1600 ukrán drónt lőttek ki az orosz fővárosra. 2 halálos áldozatról szólnak a hírek Moszkvában, és további 2 ember meghalt Herszon régióban. Egy kőolajfinomító is találatot kapott. Oroszországban egyébként ma van a parlamenti választás utolsó napja. Nagy sebességgel cikázó objektumok, villódzó, aztán eltűnő fények, konvojban repülő fura valamik. Többek között ezek láthatók azokban a videókban, amelyeket a hétvégén hozott nyilvánosságra más dokumentumokkal együtt az amerikai Védelmi Minisztérium. Ez már nem az első csomag az eddig titkosan kezelt UFO akták sorában. A legrégebbi írat 1952-es, a legfrissebb videó tavalyi, tehát 2025-ös. A Pentagon nem fűzött érdemi magyarázatot a felvételekhez. Estétől jobban beborul az ég, északkeleten a szél is megélénkül, északára 13-18 fok közé hűl a levegő, kisebb eső, zápor előfordulhat, főleg északkeleten, néhol az ég is megdörrenhet, hajnalra viszont már szakadozik a felhőzet. Holnap országszerte kiderül az ég, és több órás napsütésre számíthatunk felhőátvonulásokkal, futózápor az északkeleti ország részben lehet. A szél sokfelé megélénkül, megerősödik, 18 és 24 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Kb. Még egy hónap van a Clapton bulitokig. Zapszemmel, kicsi, bizsergés.
4: Hát igen, az még kellő távolságra van attól időben, hogy még azért a zapszem ne legyen ott, az majd szerintem egy kicsit később fog érkezni, de azért van izgulás, természetesen persze.
3: Jó van. De igazából ilyenkor azért minden meg szokott lenni, ugye egy hónappal előtte, tehát nagyon nagy dolgok nem...
4: Hát nagyjából nem, ilyen kisebb improvizálások, változtatások nyilván még lehetnek, ami egy menet közben így adódik, de úgy nagyjából megvan.
3: Időjárás ezt titeket nem fog befolyásolni, mert zárt helyen
4: lesztek. Reméljük, hogy nem lesz egy olyan óriási hurikán, hogy nem a szárom.
3: Hogy elviszi egész Debrecen, de csak nem. Jó, van, minket sem befolyásol az időjárás, mi itt vagyunk bent fedetten, hát ti meg ahol éppen szeretnétek, hallgassátok. Chill Lounge Deep House, még egy órán keresztül. Köszönhetően vasárnapi rezidensünknek, DJ Németinek.
0: Sziasztok. Best FM, a legjobb zenék mixben. A lemezjátszóknál Németi.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál. Németi.
1: Még egy dolog eszembe jutott még a nyárral kapcsolatban, és erről nem beszéltünk. Azt talán kijelenthetjük nagy biztonsággal, hogy az egész afro azért ilyen daytime partikon, stb. Bárokba, háttérzenének jó működik itthon
2: hát
1: is.
2: Hát igen.
1: Talán nyugodtan mondhatjuk, hogy ugye ennek a bizonyos pudingnak a próbája, ez a Black Coffee buli volt ugye a Várban, hogy ez volt talán mostanában az egyetlen olyan, hogy egy ilyen nagy neves előadó esti bulival...
2: Hát meg illetve már is egy emlékszel a...
1: Igen. De szóval, hogy igen, tehát hogy az emberek oda mentek, és akkor igen. Az előadó miatt mentek oda, tehát nem azért, mert hogy iszogatnak, és közben a háttérbe szól valami, hanem kifejezetten a... Jó, mennyire működött ez szerinted? Csak azért kérdezlek téged, mert hogy ugye te láttad a Black Coffee-t előtte, mondtad kettő pulában, héttel pulában is, igen.
2: Így van.
1: Na.
2: Ugye én azt láttam, hogy aki pulában jött, az tudta, hogy erre jön. Tehát ugye ezt fogja kapni, mert ugye szereti a Black Coffee-t, meg azért az egy turizmus szempontjából is egy sokkal frekventáltabb, főleg nyáron ország, és akkor rengeteg turista, stb. És amikor itt lement a Black Coffee, és elkezdtem, jöttek ki a kommentek, volt egy nagyon nem tetsző kiírás is számunkra, vagy számomra, és hogy mondjam, tehát ez a Black Coffee, hogyha valaki nem tetszik ez a vonal, meg nem tetszik ez a kicsit, nagyon sokszor megülteti, nagyon sok a kiállásuk, onnan nagyon mérő hozza-vissza vonal, de akinek, az nem menjen oda.
1: Jó, tehát magyarul gyorsétteremben ne reklamálja ezt a Csuhányi csirkéért.
2: Pontosan, tehát az menjen el arra a bulira, amit szeret. Ez most a világon az egyik legnagyobb brand, ugye a szórakoztatóipar az egyik legnagyobb. Valamiért ez ilyen brand lett, és valamiért ez most ilyen szinten működik. Van, és nagyon igen. Működik, nagyon működik. Ugye kis hazánkban nagyon sok a kritikus ember, ezt is tudjuk, itt mindenkiért mindenhez, amikor Covid volt, akkor Covid szakértő volt, akkor háború volt, akkor háború, szóval most mindenki Black Coffee, vagy afro szakértő, vagy zenei szakértő.
1: Amellett, hogy mindenkiért a focihoz is azért, azt ne felejtsük. Igen.
2: Az mindig, az örök. Úgyhogy, tehát az ne menjen oda, tehát az ne hallgat. Jó, persze elmegy meg, és akkor elkezd, és akkor kritizálják, és akkor osztják, stb. Tessék utána csinálni mindenkinek.
1: Volt nagy különbség a pulai és az itteni
2: más volt között? A szett, teljesen más volt a szett, ahogy én hallgattam, de gondolom neki van több szettje, mert ugye annyit zenél, hogyha mindig ugyanaz a szettel, mert nem már unalmas lenne, és gondolom van neki 3-4-5 ilyen panel, vagy összerakott, így a fejben összerakott vonal szett, és nekem nagyon tetszett a pulai, nagyon szépen fel volt építve, nagyon sok klasszik house is bele volt építve, uh-huh. Sőt, egy-két évvel ezelőtt olyan zenék, amiket már én is, még akár itt a mixbe is játszottam, és akkor ment, az nekem külön öröm volt, hogy na, tessék, játssz ezt a zenét ott élőben. Úgyhogy nekem nagyon-nagyon tetszett. Szerintem az nekem a top 3-ba benne volt életem során, amikor voltam ilyen nagyobb rendezvényeken. Nagyon komoly volt a helyszín, nagyon jó idő volt, ott az amfiteátrum. Az egy olyan csodálatos környezetet adott ennek a zenei stílusnak, hogy nagyon működött együtt a kettő.
1: Jó, egyet mondj még meg nekem. Ez is még nekem egy ilyen nagy kérdés.
2: Igen.
1: Külföldön pulán. Mi volt ott is? A telefon volt a kézben 0-24-ben, vagy bulisztak az emberek?
2: Bulisztak az emberek.
1: Szóval erről mikor fogunk leszokni, könyörgöm?
2: Szerintem ez is egy, túl lesz majd a zenétel, már egy idő után már ciki lesz. Ez szerintem, hogy egyfajtában videózó, persze én is csináltam, hogy olyan élményt, tehát nem tud kikerülni, tehát olyan élményt kapsz, hogy
1: én
2: szeretnéd megörítetni, és annyi
1: ember... Vegyél
2: föl
1: egy percet, oké, de hogy végigállod a bulit telefonnal,
2: bulisztak, tehát volt tánc, bulisztak, tehát
1: ott... És itthon is?
2: Azt nem tudom, mert ugye én itthon nem voltam. Azt nem tudom, te mit hallottam.
1: Ja, te nem voltál az itthon?
2: Nem, csak visszahallgattam, de én nem voltam az itthon. Én tehát akkor dolgoztam erre, úgyhogy azt nem tudom. Nekem voltak ismerőseim, azt mondták, hogy nagyon jó volt, nagyon tetszett nekik, táncoltak. Hogy mondjam, tehát nem annyira száraz és nem annyira underground, hogy egyszerűen, tehát beesse az utcára egy turista, aki itt van Londonból bárhonnan, és akkor tudja simán élvezni, mert annyira ilyen zenei utazás az egész, hogy nem csak ugye egy vonalon megyek, és nem csak az afro, hanem house-ok voltak, klasszikok voltak benne, úgyhogy nekem nagyon tetszett, nagyon szépen össze volt rakva. A pulai, az itt, azt csak így belehallgatgattam, azt nem tudom úgy megmondani, azt tudom, hogy ugye az Ivy Survival zárt, azt megint nagyon sokan kritizálták. Azt hiszem, Kulaiban meg a Molokóval zárt talán. Aha. Molokóval zárt a Szingitbeke. Úgyhogy neki az lehet, hogy valami kötődése van a Gloria Gaynorhoz, nem tudom. Sokan kritizálták ezt a záró elemet, azt tudom. Ott Pulában, a Molokónál nagyon működött.

0: A legjobb mixek minden este.
1: De csak még annyit, igen, még az előző Black Coffee-s eszmefutatás az ugye, hogy mondtad, hogy nála is látszik az a trend, amit szintén már hetekkel, hónapokkal
2: hát
1: ezelőtt.
2: Igen, valamikor tavasszal igen. Beszéltük, hogy mik lesznek a trendek. Nekem volt egy ilyen sejtésem, megérzésem nyilván abból is, hogy ugye figyelemmel kísérem a népszerű nagy DJ-knek a munkásságát. És igen, jönnek vissza, illetve nagyon nagy előszeretettel használják ezeket a régi klasszikus old school house dalokat, amik annak idején ilyen klub himnuszok voltak. Én ennek nagyon örülök, mert a mostani fiatal generáció megismeri, nagyon jó zenék azok, ugye nagyon jó meg vannak csinálva, nekik nyilván újabb. És ez már zene. Tehát én ennek nagyon örülök, hogy ez most így visszakúszott, visszajött. Ez a tendencia, hogy használják ezeket a nagy old school house slágereket.
1: Clapton vajon fog játszani?
2: Szerintem biztos. Tehát mindenkinél látom. Tehát mindenki visszanyúl, vagy remixben, vagy valami feldolgozás, vagy az eredetiben.
1: Mert azok még rendesen meg voltak csinálva azok a zenék.
2: Így van. Na. Például az Enemy a So Many Times alatt.
1: Ó.
2: A május 1-én. Az is egy óriási.
1: Ez egy óriási klasszikus. Igen.
2: Illetve nem is azzal zárt, bocsánat, hanem csak játszott, bocsánat, tényleg nem azzal zárt, már nem, meg nem mondom, mivel zárt, de valami is slágerével. De ő is használta például eredetiben So Many Times-ot. És megőrültek rá az emberek. Megismerték. Már jó emlékek kötődnek.
1: Hát persze. Jó, mi még nem zárunk. 8-ig azért még van időnk. Addig meg DJ Németh jellemez játszok magad.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Százezrek szenvednek az Alzheimer-kortól hazánkban. Még egy ideig utazhatunk vonattal a tengerre, folyamatosan apad a Balaton. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. 1 millió embert érint az Alzheimer-kór Magyarországon, betegként vagy hozzátartozóként. Erre hívták fel a figyelmet szakemberek a holnapi Alzheimer-kór világnap kapcsán. Ez a betegség a demencia leggyakoribb oka, és hazánkban mintegy 2-300-an szenvednek tőle. Fontos a korai diagnózis, mivel hatékony gyógyszeres kezelés nincs. Hangsúlyozták, az esetek csak nem fele megfelelő életmóddal megelőzhető vagy jelentősen késleltethető lenne. November 30-áig érkezik meg az iskolakezdési támogatás második részlete, 400 ezer jogosult gyermek családja számíthat az 50 ezer forintos utalványra. A tanfelszerelések, papírírószerek mellett ruhákat, vitaminokat, műszaki cikkeket, de akár fejlesztő játékokat és gyógyászati segédeszközöket is beszerezhetnek vele a jövő év március 15-éig. Legalább annyit veszíthetnek a cégek a mesterséges intelligencia tömeges alkalmazásával, mint amennyit esetleg nyernek. Ezt állítja egy friss amerikai elemzés. Készítői szerint az élő munkaerő leépítésével bizonyos ágazatokban jelentős összeget spórolhatnak. Ugyanakkor, ha valamiért mégsem jön be az emmire való áttérés, amire komoly esély van, szinte lehetetlen egy megroppant szervezet vállalati kultúráját és renoméját visszaállítani például a kereskedelemben vagy a szolgáltató ágazatban. Az első októberi hétvégéig még jár az Adria Intercity. A Budapest-Split között közlekedő éjszakai vonat népszerű. Az idei szezonban eddig mintegy 8600-an utaztak vele a tengerre. A menetrendet úgy alakították, hogy igazodjon az egynapos kiruccanásokhoz és a hosszabb pihenésekhez is. Egyre alacsonyabb a Balaton vízszintje. A legutóbbi mérés szerint a tó átlagos vízállása 34 cm, írja az Index. A kevés csapadék és a párolgás miatt folyamatos az apadás, ezen a héten 2 centit vesztett a tó. A negatív rekordot 2003. október 4-én jegyzik, akkor 23 centis volt a Balaton vízszintje. A hőmérséklet egyébként most 20-21 fokos, a hétvégén még volt, aki megmártózott. A nyárias idő búcsúzik, egy hideg fronthoz lehűlést, mondom a részleteket. Estétől jobban beborul az ég, északkeleten a szél is megélénkül, éjszakára 13-18 fok közé hűl a levegő, kisebb eső, zápor előfordulhat, főleg északkeleten, néhol az ég is megdörrenhet, hajnalra viszont már szakadozik a felhőzet. Holnap országszerte kiderül az ég, és több órás napsütésre számíthatunk felhő átvonulásokkal, futózápor az északkeleti ország részben lehet. A szél sokfelé megélénkül, megerősödik, 18 és 24 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék, egy csodás vasárnap estét kívánok, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem mindenki kipihente magát a hétvégén, remélem felkészültünk az új hétre, és remélem, hogy itt vagytok, hogy a legjobb zenékkel elbúcsúzzunk ettől a héttől. Na kérem szépen, a The Pussycat Dolls kezd.
2: Ez a Night Shift, a

Best FM a legjobb zenék. 1999-ben jelent meg a Brit 5 egyik legnagyobb slágere, a Keep On Moving, amely az első helyig jutott a brit slágerlistán. Nem is csoda, hiszen egy igazi optimista pop himnusz. Nagyjából azt üzenim, hogy bármi történik, menni kell tovább, és ennyi. És ez 1999-ben is nagyon-nagyon-nagyon nagy okosság volt, és így most 2026-ban is. Úgyhogy nekem nincs más dolgom, mint hogy indítom. Jön a Keep On Moving!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, egy nagyon érdekes 3 perc 17 másodperc érkezik most nálunk itt a Best FM-en, hiszen az első hallásra azt gondolná az ember, hogy ez egy ilyen jókedvű, tök laza, vidám dal, viszont a mondani valója az közel sem az. Kellys azt akarta elmondani, hogy egyszer talán át lehet verni, másodszorra viszont nagyon nem érdemes ezzel próbálkozni, mert levá

Best FM a legjobb zenék, hölgyeim és uraim, Flashdance, ami mégsem Flashdance, így első körben ilyen kicsit kuszának tűnhet, de most elmagyarázom. 2004-ben jelent meg a Deep Dish Flashdance című dala, és nagyon sokan egyből arra asszociáltak, hogy ez biztos az 1983-as filmnek valami átdolgozása, újragondolása, pontosabban a film zenének, de nem, semmi, de semmi köze nincs hozzá, egyszerűen jól hangzott ez a név. Viszont a szám a Dire Straits Money for Nothing című klasszikusából használ bizonyos elemeket. Na, ezt is megtudtuk, úgyhogy szerintem hallgassuk meg!

Itt se változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 30 évvel a megjelenés után is nagyjából az első ütemből felismerhető a következő dal, ami Grammy díjat is nyert, és maga a kifejezés, amit a cím hordoz, nagyjából annyit tesz, hogy kétségtelenül na-na. Ez a Blackstreet, Dr. Dre-vel és Queen Pennel kiegészülve, és a No Diggity.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nincs nyugtunk az inváziós szúnyogoktól. Átjáró, a színház kedvelő fiataloknak indul program. Újabb tragédia történt a szlovén hegyekben. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Bár itt az ősz, nincs vége a szúnyog szezonnak, a vérszívók továbbra is támadnak, sőt bizonyos inváziós fajok most élik a legintenzívebb időszakukat. Kemenesi Gábort, a Virológiai Nemzeti Laboratórium igazgatóját kérdeztük.
2: Tény, hogy több olyan inváziós idegenhonos szúnyogfajunk is van, már az ázsiai tigris szúnyog talán a legismertebb, aminek egyébként éppen ez a szeptember-október a csúcs szezonja. Tehát egészen furcsa módon, amikor már ez az indián nyár első hidegfrontok megérkeznek, ebből a szúnyogból van így érzetre a legtöbb, legalábbis azokon a területeken, amiket már meghódított, és inváziós faj révén továbbra is hódítja az újabb és újabb területeket, meg tudják keseríteni ezeket az őszi estéket még most is.
1: Ifjúsági programsorozat indul 7 budapesti színház összefogásával. Az átjáró program a 15-25 éves korosztálynak szól, és az a célja, hogy a fiatalok testközelből tapasztalhassák meg, mi történik a színpadokon vagy a kulisszák mögött. Előadások, workshopok, kulisszajárások, vitaszínházi alkalmak várják őket jövő tavaszig. A programhoz a Budapest Báb Színház, a Katona József, a Radnóti, a Szkíné Színház, a Trafó, az Örkény Színház, valamint a Víg Színház is csatlakozott. Nőtt az eladósodás Európában. Egy friss felmérés szerint az európai lakosság körében 11%-kal nőtt azoknak az aránya, akik az elmúlt fél évben hitelből fizették a számláikat, vagy legalább egyszer fizettek hitelkártyával, így már több mint 50%-os az arány. A felmérés arra is kitér, hogy több a késedelmes fizetés is. 20 országot vizsgáltak, 20 ezer résztvevővel. A magyar adatok kedvezőbbek az átlagnál, nálunk a megkérdezettek negyede fizet késve, és 35%-a fizeti hitelből a számláit. Egy édesapa meghalt, gyermeke pedig súlyosan megsérült a szlovén hegyekben. A férfi családjával túrázott, amikor Bohiny közelében 60 méter magasról estek szakadékba egy vízesésnél. Az apa 7 éves fiát mentette volna, amikor végzetes balesetet szenvedett. A hegyi mentők hozták fel őket a szakadékból, a gyermeket a Ljubljanai kórházba szállították, az apa életét nem lehetett megmenteni. Estétől jobban beborul az ég, északkeleten a szél is megélénkül, északára 13-18 fok közé hűl a levegő, kisebb eső, zápor előfordulhat, főleg északkeleten, néhol az ég is megdörrenhet, hajnalra viszont már szakadozik a felhőzet. Holnap országszerte kiderül az ég, és több órás napsütésre számíthatunk felhő átvonulásokkal, futózápor az északkeleti ország részben lehet. A szél sokfelé megélénkül, megerősödik, 18 és 24 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenéküt mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és sietek, hiszen már 9 óra elmúlt 3 perccel, úgyhogy nagyon, de nagyon sok dolgunk van még, és nagyon, de nagyon sok, nagyon jó zenét meg kell hallgassunk, úgyhogy elég a nagyonokból, jön Fat Joe és Ashanti közöse, ez a What's Love.
3: Ez a Night

még meg is. Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, itt van nálunk a folytatásban egy igazi polihisztor, aki nem más, mint Stacabo, és jön tőle a Living It Up. Viszont azt még tudni lehet róla, hogy Johann Renk, és itt jön az igazán érdekes fordulat, hogy volt ugyebár pár éve a Chernobyl a sikersorozat, ami egy bizonyos streaming szolgáltató ment, és hát annak minden öt részét ő rendezte. Úgyhogy le a kalappal mindenféleképpen, viszont most Stacabo néven jön hozzánk, ez még egyszer a Living It Up.

Best FM a legjobb zenék. Azt mondják, hölgyek, urak, hogy hallgatózni nem szép dolog, de a következő dal bemutatja, hogy néha-néha nagyon jól jár vele az ember, hiszen Taylor Swift alapötlete onnan származik, hogy kihallgatott egy telefonbeszélgetést, ahol a fiú a párjában hát eléggé, mondjuk úgy, hogy gubancban volt, és hogy milyen jól sikerült az alapötlet megvalósítása, azt mi sem mutatja jobban, mint hogy ez a dal emelte ki Taylor Swiftet a country zenészből nemzetközi világsztárra, és most a legnagyobb sztár nagyjából a világon. Jön a You Belong.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a rossz fiúk veszélyesek, csak éppen az előadónkat ez egyáltalán nem érdekli. Legalábbis a dal szerint, amit Alexandra Burke jegyez, aki egy évvel azután, hogy megnyerte az angol X-faktort, hát bedobta ezt a dalt, és Florida segített neki ebben. Arról nem is beszélve, hogy olyan producerek dolgoztak még rajta, akik ezelőtt Beyoncéval és ehhez hasonló kis nevekkel dolgoztak együtt. Ejha, na mindegy, jön a Bad Boys!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Szűrőprogramot indítottak a dohányosoknak, családi vállalkozásban fosztottak ki időseket, hidegfront éri el hazánkat. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Életmentő szűrőprogramot indított az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet a tüdőrák korai felismerésére. Mivel a betegség kezdeti stádiumban szinte egyáltalán nem okoz tüneteket, kulcsfontosságú a megelőzés. Az intézet főigazgatóját, Bogos Krisztinát hallják.
3: Akik fokozott kockázatúnak számítanak még a tünetmentes állapotban, fontos, hogy megjelenjenek ilyen szűrővizsgálaton. A rizikócsoportba tartozókat várjuk elsődlegesen, 50 és 74 év közötti aktív dohányosokat, akik legalább 15 évig rendszeresen dohányoztak.
2: Másfél hét múlva, szeptember 30-án érkezik az üzemanyagtámogatás első részlete a dízeleseknek. Utána október 30-án, november 13-án és december 7-én utal az államkincstár. Egy jogosultnak egy kocsi után, akkor is, ha több van a nevén. Összesen 20 ezer forintra számíthatnak a legfeljebb 150 lóerős, gázolajjal hajtott autók után az érintettek. Ha a NAV nem ismeri az autós bankszámláját, postán küldi a pénzt a kincstár. Idős embereket több százmillió forinttal megkárosító család tagjaira csaptak le Budapesten. Aranyat vásároltak fel illegálisan, és változatos módszerekkel dolgoztak. Egy 71 éves férfit például elkábítottak, ékszereit pedig ellopták. Egy másik nyugdíjassal életjáradéki szerződést írattattak alá, és egy 145 milliós ingatlanra tették rá a kezüket. A három gyanúsítottat letartóztatta a bíróság, mintegy 200 millió forint értékű zsákmányt foglaltak le a nyomozók. Egyre alacsonyabb a Balaton vízszintje. A legutóbbi mérés szerint a tó átlagos vízállása 34 cm, írja az Index. A kevés csapadék és a párolgás miatt folyamatos az apadás, ezen a héten 2 centit vesztett a tó. A negatív rekordot 2003. október 4-én jegyzik, akkor 23 centis volt a Balaton vízszintje. A hőmérséklet egyébként most 20-21 fokos, a hétvégén még volt, aki megmártózott. A nyárias idő búcsúzik, egy hideg fronthoz lehűlést, mondom a részleteket. Egyre jobban beborul az ég, északkeleten a szél is megélénkül, éjszakára 13-18 fok közé hűl a levegő. Kisebb esőzápor előfordulhat, főleg északkeleten, néhol még az ég is megdörrenhet, hajnalra viszont már szakadozik a felhőzet. Holnap országszerte kiderül az ég, és több órás napsütésre számíthatunk felhő átvonulásokkal. Futózápor még az északkeleti ország részben előfordul, a szél sok felé megélénkül, megerősödik, 18 és 24 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: 10 óra után is Best FM a legjobb zenék üt mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap éjszakát. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Bikim. Remélem jól érzitek magatokat, vadul felkészültünk már a hétfőre, és hallgatjuk a legjobb zenéket közben. Előbb említettem Beyoncé nevét, úgyhogy most jöjjön ő, érkezik tőle a Halo.
4: Ez a Nike.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: 1975, we brought you an album with a song.

What's your bullshit?

Best FM, a legjobb zenék. Hölgyek, urak, eljött az idő, hogy ránézzünk, kit kell holnap névnapja alkalmából felköszönteni, úgyhogy vágjunk is bele. Holnap Máté és Mirella névnapja van, viszont tudjátok nagyon jól, hogy ilyenkor jön a kibővített naptár, miszerint fel lehet még köszönteni az Ildikókat, a Jónásokat, a Marillákat és a Mirákat, úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, tudjátok, hogy mi a dolgotok. Holnap reggel egy üzenet vagy egy telefonhívás, és mindenkinek boldog a napja. És ennyi. Nálunk pedig Edwin Collins jön a folytatásban, ez a Girl Like You.

0: a legjobb zenék. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Dog Child. Big Rock.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a Basement Jacks anno 2004-ben gondolt egy nagyot, és csinált egy olyan dalt, amiben van hát egy kis rock, egy kis soul, egy kis elektronika, na meg jó sok érzés, és nagyon jól sikerült nekik, hiszen maga az album, amin szerepelt a dal, hát Grammy díjas lett. Ezt kérem szépen a Good

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dalunk eredetileg egy instrumentális klubtrack volt, amely Ibizán vált népszerűvé, majd Danny Minok írt hozzá dalszöveget és éneket, így lett a klubzenéből egy igazi nyári szerelem végéről szóló dance pop dal, és így hát elég sok szívet meghódított. Jön a Flower Power és a You Won't Forget About Me.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap éjszakát. Én Mikfalvi Tomi vagyok, a Biki, és az a nagy helyzet, hogy indul az utolsó órája ennek a hétnek. Ennek van, aki örül, van, aki nem. Én mondjuk az első kategóriába tartozom, viszont a legjobb zenék itt vannak. Flo Rida kezd, ez a Good Feeling.
1: Ez a Night Shift.

Vasárnap éjszaka is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és most megnézzük, mit tartogat számunkra a holnapi nap időjárása, és hát elég nagyot fogunk esni, hiszen 17 fokra ébredünk, napközben viszont csak 21 fok lesz, és a biztonság kedvére erősen felhős, és eléggé szeles lesz az időnk, egy kis hideg fronttal megspékelve, jaj, de jó ez, főleg a fejfájósoknak, meg a műtötteknek, és a többi, és a többi, és a többi, úgyhogy holnap hát ízelítőt kapunk, hogy milyen is az igazi ősz. Ez van, viszont egy picit most hangolódunk vissza a nyárra, hiszen érkezik a Sea Black és a Summertime.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nagyjából a sportkedvelők között a következő dal, hát az egyik leghallgatottabb és a legkedveltebb, hiszen karácsonykor rommá hallgatjuk, főleg azért, mert nincs más nézni, csak a dárcot, plusz hát azért magában is megállja a helyét. Ez a Planet Funk és a Chase the Sun.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, van nekünk egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM, vagy Best FM Magyarország. Tudjátok, nagyon jól, házi feladat, ezeket az oldalakat megkeresni. Ha megvannak, akkor végig kéne görgetni, le kéne csekkolni, és hogyha ez is megvan, és elnyerte tetszéseteket, akkor várunk egy like és egy követés gombot. Nagyon szépen köszönjük, és hálánk jeléül most Jennifer Lopez érkezik nálunk. Ezt kérem szépen, a Play!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött a könnyes búcsú ideje. Köszönöm szépen, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat. És ilyenkor azt szoktam mondani, hogy jövő hét szombaton találkozunk, de most egy picit előbb, majd legyen meglepetés, de hát így is úgy is rá fogtok jönni. Egy a lényeg, hogy én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, egy csodás hetet mindenkinek, és már csak annyi maradt, hogy azt mondjam, ciao ciao, és persze, ciao!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: A levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lecsaládi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.